Egyetlenül a halott kedvenc keservesét játsszák. A felvétel hangulata kísértetiesen emlékeztet a történelmi feljegyzések által megörökített, drámai végletekbe átcsapó siratásokra. A Magyar Népzenetár a Sirató kötetének előszavában olvashatjuk. A siratásra vonatkozó magyar történelmi adatok a 11. századtól szakadatlan sorban tanúskodnak a szokás mellett, mely minden társadalmi rétegben élt egészen a 18. század közepe tájáig. Ezek és a legújabb időkig felbukkanó néprajzi adatok még a pogány hitvilágra utalnak, mely különösen a halottas szertartásokban maradt fenn. Túróci Krónika Hungarurumában olvashatjuk, hogy Róbert Károly király temetésekor 1342-ben Csanád esztergomi érsek gyászbeszéde a mai siratóból ismert felkiáltásokkal indul, és félre érthetetlenül utal a királynő hangos siratójára. Jaj nekem! Ó, halál, a te nagy gonosz tetted miatt kell illőképpen siratni Károly király urat. Erzsébet urasszony a nagyságos királyné zengő hangja, jajgatása és nyögése az ország beliekével együtt felhat a magas mennyboltozatig. Visegrádon siratta őt a város egész népe nagy siralommal, amerre vitték a testet, ahány faluba értek az emberek minnyájan, férfiak és nők egyaránt, nagy jajszóra keltek, s felkiáltottak az égig, gazdagok és szegények egy lélekkel siratták valahányan. Heltai krónikája 1575-ben már magyar nyelven, Mátyás király 1490-ben bekövetkezett halála leírásában említi a királyné hangos siratóját. És Beatrix királyné asszony az urakat mindnyájan behívatá az várba, és előttek siratni és jajgatni kezdi az urát, az Mátyás királyt. És az urak mind zokogva siratják vala ővele egyetemben. Bonfini szövege még többet is mond. Zilált hajjal és körmével megsebzett arccal hálószobájába vezették. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az egyház minden eszközzel próbált fellépni e pogány hagyományokból eredő túlzások ellen, de kevés sikerrel.

A siratóból eredeztetett psalmodizáló stílus dallamai kis hangterjedelmű, szabad formájú, recitatív jellegű formákból szilárdultak idővel kötött strófákba. Az eredeti, recitatív alakot az imént hallott moldvai, stagnáló és gyimesi, ereszkedő siratók mutatják. A dallammozgás a kis lépéseket kedveli, s mindig pentatonikus szellemű. A szakaszok kezdetén emelkedő do, re, mi vagy ereszkedő szó, fi, mi motivum vezet a recitáló sávba. A négysoros alakok is csaknem kivétel nélkül parlandó jellegűek, általában ballada és keserves szövegek fűződnek hozzájuk. A műzenei kölcsönhatás néhány a stílus egészét nem érintő gregorián átvételtől eltekintve elhanyagolható. Ereszkedő formái olykor elhatárolhatatlanul érintkeznek a pentaton ereszkedő kvintváltó stílussal. Csak Erdélyben és Moldvában éneklik. Hangzó példáinkat két csoportra lehet osztani. Az elsőbe a stílusra leginkább jellemző dalokat soroljuk. A példák között az

Azokat a patinás felvételeket is bemutatom, amelyek sercegő fonográf hengerekről szólalnak meg, de klasszikus gyűjtőink első adatai közé tartoznak, amelyeket azóta sok helyen, sok tankönyvben is idéztek, de mindig csak kottával. Az eredeti felvételek meghallgatása sok félreértést tisztázhat, ami a kottából történő rekonstrukció hibáit illeti. A stílustömb bemutatását a legjellemzőbb példákkal kezdjük. Az első felvétel mindjárt a stílusnak szinte nevet adó Szivárvány havasán kezdető ének, melyet Kodály Zoltán gyűjtött Gyergyóalfaluban. A tankönyvek és feldolgozások révén széles körben ismerté vált dallam a legtipikusabb képviselője annak a csoportnak, amely emelkedő do-re-mi motivummal jut el a recitáló sávig. A következő, kissé tisztában kivéhető változatot Vikár Béla gyűjtötte Firtos Martonoson 1902-ben.

A dallamtípus Bartók feldolgozásában is ismert. A 8 magyar népdal című sorozat második darabját Török Erzsi énekli Hajdú István zongora kíséretével. A Nagyhegyi tolvaj ballada bevezető strófáit halljuk.

az enyémre nem süt soha. Nem megmondtam Busgelice, fészkát ne rakjó célire, mert az úton sokan járnak a fészkedre.

Mai adásunkat a stílustöm származékos dallamainak példáival zárjuk. Ezekben a recitálás karakterét a ritmizálás kissé háttérbe szorítja, de a dallamvonal mégis világosan kivehető. Moldvai, illetve erdélyi dalok következnek.

Nincs kenyér a tarisnyámba, s nincs kenyér a tarisnyámba. Gyere babám, hozz, hogy egyet.

azt neked, meg állom én azt neked. Szegény vagyok, szegény lettem, szegény vagyok, úgy születtem. S még az ég is sír felettem, s még az ég is sír felettem. Szalmatetős a mi házunk, szalmatetős a mi házunk. S nincsen csak szegénység nálunk, nincs csak

0: Édesanyám, ne sírasson engemet!
1: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
2: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
3: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 140. adása.

79 éves korában, 2026. április 27-én elhunyt a hazai népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója, Sebő Ferenc, Kossuth Díjas énekes-dalszerző, népzenekutató, a nemzetművésze. Sosem hajtott dicsvágy. Olyan a természetem, hogy a dolgok végigvitele tölt el elégedettséggel. Ilyen volt az ismeretlen műfajok, mint az énekvers meghonosítása. A zene és tánc eredeti funkcióba való visszaültetése, a színpadról való észrevétlen elterjesztése. Pont azt tetszik, hogy a nevemet már nem is tudják, ezeket viszont használják. A gépezet működik. Sebő Ferenc gondolatai.

Sebő Ferenc így emlékezett vissza közös útjuk kezdetére Halmos Bélával. A Bercsényi Kollégium diákszobájában igazítottuk össze először a gitárjainkat. Építészhallgatók voltunk, túlterheltek, mégis vidámak, elnyűhetetlenek. Ha nem a lányoknak énekeltünk, akkor a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarban muzsikáltunk klasszikus hangszereinken. Ő brácsázott, én csellóztam. Végtére is a klasszikus zene, majd diáktársaink szórakoztatására játszott slágerzenék kötöttek össze minket. Amikor már eluntam a bugyuta sláger szövegeket, József Attila dalokat kezdtem komponálni, s Béla lelkesen mellém szegődött, kreatív és inspiráló zenésztársként. Évfolyam társaink bíztatása egyre jobban meghozta az önbizalmunkat. Egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy Berek Kati előadó estjén belül egy új műfaj, a népdalszerű énekelt vers meghonosításán fáradozunk, országos sikerrel. Amikor meghirdették a Röpülypáva vetélkedőt, ott már gitáros fiúkként zavartuk fel kissé a népdalfeldolgozás szakmájának megszokott vizeit. Hát így kezdődött.

0: szárnyacskáját. Muzsikált a Sebő Együttes. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

akkor is csak cigány húzza, akkor se lesz.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
0: Népzenék.

0: igazán szeretni.
1: Dankó Rádió. Turkevén FM 98,2. A magyar zene rádiója.

Lakórádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.

Klikkó Rádió. Telki Bányán FM 91,3. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Arra jártam Borsodban, decemberi hónapban, szeretőmet kerestem, mint hiába. A sűrű hó belepett, a szívembe remegett, áztam, fáztam, mint hiába, nem találtam. Nem lett meg a szeretőm, de nem bánom. Valahol majd Zeppelinben megtalálom. Hely, vigye őt el a kánya, addig járok utána, még az enyém nem lesz ez a kis lányka. Mert nem lett meg a szeretőm, de nem bánom. Valahol majd Zeppelinben megtalálom. Hely, vigye őt el a kánya, addig járok utána, még az enyém nem lesz ez a kis lányka.

járnak, oda járnak csütörtökön, szombaton meg vasárnap. Legényeknek, meg a lányoknak, meg a musikásoknak, oda járnak csütörtökön, szombaton meg vasárnap. Ez a kislány, barna kislány, ha bemegy a kocsmába, a szoknyája csak lódó.

Klikkó Rádió. Gyulán FM 96. A magyar zene rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ha én gazdag lennék, négy lovas hintóval jár.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzené.

0: a fehér alsó szaponyája. De mit ér a tangossága, ha bárhol leesett a fehér alsó szaponyája.
1: Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.

csáros kocsizmám, hír csáros kocsizmám, kocsizmám. Megértem, mi az anyány, hír csáros kocsizmám, hír csáros kocsizmám, kocsizmám.

0: hát, kis angyalom, szeress tehát, én vagyok a fele barát.
1: Dankó Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait. Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába. A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a Tenerifén kikötött fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget a landolás után 4 utitársával együtt azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el. A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerifére, a különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be. A fertőzésben 3-an vesztették életüket, 6 további ember igazoltan megbetegedett. Emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típusa, amellyel a holland óceánjáron fertőzöttek meg, közölte Rusvai Miklós virológus, aki elmondta, a hantavírus hordozói rákcsálók, amelyek ürülékével érintkezve fertőződhet meg az ember. A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése. Lesz. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket, az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Aninta kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és 2, illetve 3 fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok kísérték. Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20 és 26, késő este 14 és 19 fok között alakul. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy új hét kezdetén a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. május 11-e van, hétfő, lassan 8 perccel múlt, 6 óra. Hajdú Tibor vagyok, Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő segítségével teszünk meg mindent annak érdekében, hogy ma is jól induljon a napjuk. Érdekes friss információkat nyújtunk, és mellette kiváló muzsikát. Nem kell nékem a pogácsa, hallhatják nem sokára. Budai Beatrix, Simon Pográrka, Jenei Gábor és Tolnai András előadásában. Mújkónótáját Huszka Jenő Martos Ferenc Bülbaba című operettjéből Kádár Szabolcs János jóvoltából hallgatjuk meg. Az örökzöldek között Illésdal is felcsendül, a Keresem a szót, majd az óra vége felé, és természetesen lesz névnapos köszöntés, a híres születésnaposokról néhány gondolat, majd az óra második felében. Hamarosan megnézzük, hogy mi várható az időjárásban a következő néhány napban. Rövidesen egy rövid kalendárium. Elsőként pedig Koltai László énekel a nóta címen Repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogárka. Nyári László és zenekara kísér. Arra kérem Önöket, hogy tartsanak ma is velem. Derűs napot, jó reggelt!

asszony öregszik. Az asszonyhoz így gondol, minden asszony így akar, csak az, aki

0: Két perccel múlt, 7:45, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 330-ban ezen a napon első Konstantin megalapította Konstantinápoly városát, a római, a kelet-római, majd az oszmán birodalom fővárosát, a mai Isztambult. 1857. május 11-én 6 évnyi várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a magyar nemzeti szellemű nőnevelés úttörője, a női egyenjogúság harcosa. Giuseppe Garibaldi, olasz forradalmár, az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére 1860-ban, egészen pontosan 1064 vörösingesével partra szállt a szicíliai Marszalánál. 1931-ben ezen a napon kezdődött az európai pénzügyi válság, mégpedig a bécsi krediten szállt csődjével. A magyar aranyvonatot Salzburgban lefoglalta az amerikai hadsereg 1945-ben ezen a napon, míg ismét Thaiföld lett Siam hivatalos neve 1949. május 11-én, Andrew Lloyd Webber Macskák című műzikeljének 1981-ben volt a bemutatója Londonban ezen a napon, míg 1997. május 11-én egy számítógép, úgy hívták, hogy Deep Blue, páros mérkőzésen legyőzte Garry Kasparovot, a regnáló sakkvilágbajnokot, aki először maradt alul géppel szemben. Mondhatjuk, hogy most már ez is történelem. Vissza a jelenbe Mújkó nótáját játszom Huszka Jenő Martos Ferenc Gülbaba című operettjéből. Előadója Kádár Szabolcs János, Berki Péter és zenekara kísér.

Húzik az ország, brutális az aszály, viszont hazánk szempontjából jó hír, hogy az egyik legcsapadékosabb időjárási helyzet áll össze. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, mégpedig Délnyugat-Európa felett egy nagy kiterjedésű ciklon, és ha minden igaz, akkor töménytelen eső jöhet a folytatásban, hogy ez milyen mennyiségű lesz, természetesen majd tapasztaljuk a következő napokban. Ma még nagyon meleg lesz, holnap lényegesen alacsonyabb délutáni hőmérsékletet mérhetünk. Ma még lesz 19-26 fok közötti is. Viszont amikor már megérkezik a csapadék, az záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Ma, május 11-én Fabius Fabricius, Majlát és Májva napja van, a főnévnaposok a Ferencek, a Francesco latinosított Franciscus formájából származik, és franciát jelent. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, a Dankó Rádióban Zambó Brigitta előadásából hallgatjuk meg az Áltam a hídon című dalt most a folytatásban.

0: mert a más zene, hát az ingerli, szíve így nem fáj néki.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Ha ír majd édes anyám,

0: Egy perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1720-ban ezen a napon született egy bizonyos Carl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen báró, aki hivatalnok volt kalandor, egy létező személy, aki amúgy nyugállományba vonulása után szerzett hírnevet mulatságos és túlzó meséivel, nos ezeket egy névtelen szerző összegyűjtötte és kiadta 1781-ben. Szintén május 11-én született Windisch Grécz császári királyi tábornagy, a 48-49-es szabadságharc egy időszakában a császári csapatok főparancsnoka volt, 1787-ben született ezen a napon. Kármán Tódor gépészmérnök, az űrkutatás, az aerodinamika kiemelkedő alakja, 1881-ben született ezen a napon. Salkaházi Sára, 1899-ben. A Szociális Testvérek Társasága apáca nővére volt, közel 100 magyarországi zsidó megmentője a nyilas rémuralom idején, vértanú halált halt 44-ben. Szintén május 11-i születésű a katalán szürrealista festőművész Salvador Dali, 1904-ben született ő, míg Fonyó József, Jászai Mari díjas művészünk, 1934-ben. Ma ünnepel Dósa Zsuzsa és Kovács Patrícia színésznő, és Iniesta is, ő 1984-es, milyen kár, hogy már nem aktív labdarúgó. Önöknek is, amennyiben ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten értesse mindennyiukat. A Maja című Fényes Szabolcs Harmat Imre operettből önöknek játszom most a Hacacárét, Galambos Erzsi, Korda György és Rátonyi Róbert előadásában hallgatjuk meg a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát és énekkarát, Gyulai Gál Ferenc vezényli.

0: Igen, csöpp lesz, azután meg kis angyalom, szólam, így is jól lesz. Egyszer mentem el a ligetbe sétálni.
1: Dalban mondjuk el.

Már jól tudom, nagyon bánt a magán. Azt mondják, egy nagy színház az egész világ, ahol mindenki a saját megszokott szerepét játsza. És ekkor jön az én szerepem, hogy szeresselek téged. Találkozásunk szép volt, és jól ment ez a játék. Aztán megváltozott minden, olyan különös lettél. Hazudtál nekem. Vajon merre jársz? Most üres a színpad. És vajon látlak-e még? Olyan nehéz ez így, olyan sivár az élet. Szép lassan megöl a magány. Olyan nagy a csend, kialudtak a fények. Üres a színház. És csak nézem, ahogy hangtalanul

Derűs napot és jó reggelt kívánok! Közeledünk 7 órához, kapcsoljuk majd a Kossuth Rádió reggeli krónikáját. Addig Farkas Jenő és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra első felvétele Csárdás, a kék pettyes rakott szoknya, Kosár Szabolcs énekel Farkas Béla és zenekar a kíséretével. Ezzel várom Önöket nem sokára.

0: műsorajánló.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra van, 2026. május 11-én hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Ma és holnap tartják a leendő Tisza kormány 16 miniszter jelöltjének bizottsági meghallgatásait.
5: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök.
4: A Hondius óceán járó újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Mondjuk a részleteket. Ma és holnap tartják a leendő Tisza kormány 16 miniszterjelöltjének bizottsági meghallgatásait, akik a tervek szerint az országgyűlés keddi ülésén tesznek esküt, ezzel pedig megalakul az új kormány. Császár Attila információi.
6: A Tisza párt a parlament megalakulása és az új kormány tényleges munkakezdése közti átmeneti időszakot lecsökkenti. Ennek részeként az alakuló ülésen döntés született az új minisztériumi és bizottsági struktúráról. Eszerint hétfőn 13 szakbizottság párhuzamosan ülésezik majd. Kedden délelőtt további 6 hallgatja meg a felkért miniszter jelölteket.
7: Az országgyűlés következő ülésére 2026. május 12-én 16 órától kerül sor.
6: Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes szombaton jelentette be, a törvényhozás következő ülésnapját kedd délutánra hívja össze. Eszerint már ezen a napon esküt tehetnek Magyar Péter kormányának tagjai, miután ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát, majd pedig a miniszterelnök javaslatára kinevezi őket az államfő. Ezzel az alaptörvény szerint meg is alakul a Tisza kormány.
4: A választási győzelem után most kezdődik az igazi munka, erről beszélt Magyar Péter a New Yorker magazinnak. A beiktatása előtti beszélgetésben az akkor még leendő miniszterelnök úgy értékelt, nem egyszerű kormányváltás történt, hanem egy hatalmi gépezet omlott össze. Szerinte az elmúlt években sokan veszítették el munkájukat vagy egzisztenciájukat, csak azért, mert csatlakoztak az ellenzéki mozgalomhoz.
5: Magyar Péter úgy fogalmazott, most mézes hetek hangulat van az országban, de ez nagyon gyorsan elmúlhat. Szerinte őszintén kell beszélni az ország valós állapotáról, az egészségügyről, az oktatásról és a gazdaságról, és ha hibáznak, vállalni fogják a következményeket, ami szerinte alapvető különbség az előző rendszerhez képest. Az újságíró arra is rákérdezett, mi garantálja, hogy az új kétharmados többség nem ismétli meg az Orbán rendszer hibáit. Magyar Péter azt válaszolta, a legerősebb kontroll az emberekben és a politikai közösség önkorlátozásában van.
4: Kemény politikai üzeneteket fogalmazott meg első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter az országgyűlés előtt. A kormányfő azt mondta, Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország, és május végéig lemondásra szólította fel a közjogi méltóságokat, köztük Sólyog Tamás köztársasági elnököt is.
5: Nagy Attila Tibor politikai elemző az M1-en arról beszélt, hogy szerinte a beszéd történelmi jelentőségű és példátlan volt, amelynek leghangsúlyosabb része a közjogi méltóságok elmozdítása volt.
8: Akik Magyar Péter vezette listára szavaztak, azokat nem érhette meglepetésként tulajdonképpen, ami a parlament ülésén történt. Sőt, én arra gyanakszom, hogy különösen a kemény magú tiszások talán ezt még el is várták.
4: A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak.
5: A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és a diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz tartozik majd, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz.
9: Semmilyen módon nem kívánunk beleszólni abba, hogy a közösség milyen módon kívánja a saját politikai életét megszervezni. Tartózkodni fogunk mindenféle politikai befolyásolástól, és azonnal elvágjuk annak a gyűlöletexportnak a működését, amit a most már leköszönt Fidesz-KDNP üzemszerűen, rendszeresen és abszolút tudatosan végzett.
4: Vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk képviselőinek kivonulását az országgyűlés alakuló üléséről Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a párt viselkedése a fellépő gyermekekkel és a nemzeti jelképekkel szemben elfogadhatatlan volt. Az esetet a 100-tagú cigányzenekar elnöke méltatlan kirekesztésnek minősítette.
5: Torockai László pártelnök szerint nem a roma gyerekek származása miatt vonultak ki, hanem azért, mert az Európai Unió himnusza az örömóda lejátszása ellen akartak tiltakozni. A pártelnök azt állítja, hogy a gyermekek fellépésének időpontját szándékosan változtatták meg, hogy kellemetlen helyzetbe hozzák a pártot.
4: A leendő kormány gazdasági fordulatot ígér a Tiszapárti miniszter jelöltjei rendszer szintű változásokról, a költségvetés felülvizsgálatáról és az uniós források mielőbbi hazahozataláról beszéltek az országgyűlés alakuló ülésén.
5: Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ugyanakkor a magas költségvetési hiány és a nemzetközi gazdasági kockázatok miatt szűk a mozgástér, így az ígért intézkedések, mint a minimálbér adójának és az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése csak fegyelmezett büdzsé mellett valósulhatnak meg.
10: Csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Ugye megértjük a filozófiát, az SZA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen több kulcsos adórendszer jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést.
4: Kimerülőben van a benzinkutak stratégiai keretből felszabadított gázolaj készlete. A MOL írásban tájékoztatta az érintetteket, közölték, hogy ha elfogy a tartalék, akkor védett áron vásárolhatnak a MOL saját termeléséből. Ez a védett ár megegyezik azzal a maximált árral, amelyet a benzinkutak a fogyasztóktól kérhetnek.
5: A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az autósok oda mennek tankolni, ahol olcsó az üzemanyag. A készlet azonban mindenütt véges. Gépész László elnök azt mondta, a benzinkutak a stratégiai tartalék felélésével veszélybe kerülnek.
11: A kutaknak a tartályaiban még van néhány napra elegendő. Utána a kutak rákényszerülnek, hogy az úgynevezett védett áron vásároljanak, ha van üzemanyag. Azon viszont nulla az árrés, és azon csak veszteséget lehet termelni. Hogy ezt a kutak meddig tartják fenn, vagy meddig nem, az minden kut egyéni döntés.
4: Az Európai Unió járműipara a különböző országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodások ellenére sem tudná nélkülözni az amerikai piacot, annak mérete miatt, fogalmazott a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzője.
5: Molnár Dániel emlékeztetett. Az amerikai elnök júliusig elhalasztotta az unióból érkező járművekre vonatkozó 25%-os vámemelést. Hangsúlyozta, problémát jelent az is, hogy az Egyesült Államok és Kína között kialakult vámháború miatt. Elsősorban az unióba érkeznek az ázsiai termékek. Hozzátette, az amerikai vámemelés Magyarország gazdaságát is negatívan érinteni.
12: Az európai autóexport nagyjából 30%-a az USA-ba irányul, és ebben vannak nagy számban olyan autók, amiket Magyarországon gyártanak legalább részben. Tehát ha emelkedik a vám, az azt jelenti, hogy drágább lesz az Európával exportált autó, vagyis piacot veszít. Meg pedig van egy hatás a gazdaságra, kevesebb autót tudnak termelni, kevesebb munkaerőre van szükség, és ez szétgyűrűzik a gazdaságba. Láttuk már ennek a hatását. A Volkswagen az a márka, aki leginkább ki van téve ennek. Tehát ők nagyon vesztik a piacot egyrészt az USA-ban, valamint Kínában is. És ez az Audin keresztül a magyar gazdaságra is begyűrűződik.
4: Elhagyta Magyarországot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, akit hazájában számos bűncselekménnyel gyanúsítanak.
5: A lengyel politikust, akit az előző magyar kormány politikai menedékjogban részesített, egy amerikai repülőtéren fényképezték le vasárnap, jelentette a lengyel sajtó. A hírek szerint elhagyhatta Magyarországot Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyminiszter helyettes is, aki szintén menekültjogot kapott az Orbán kormánytól. Azt azonban még nem tudni, hogy ő hová távozott.
4: Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével.
5: A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg az orosz drón támadásokban. Súlyos légicsapás érte Harkivot is, közben az oroszok azt állítják, Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak az ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg.
4: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait.
5: Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába.
4: Libanonban egyetlen nap alatt 39-en meghaltak, miután az izraeli légierő az ország déli részén a Hezbollah állásait támadta.
5: Az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünetet a felek folyamatosan megsértik. A Hezbollah Izrael északi részét támadta, illetve csapást mérte a Dél-Libanonban lévő izraeli katonákra.
4: A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. Egy francia állampolgárt repülőgépen vittek haza a Tenerife-n kikötő hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén rosszul lett. A beteget a landolás után 4 utitársával együtt azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el.
5: A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerife-re. A különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be, ezt követően pedig mindegyikükre 42 nap karantén vár. A fertőzésben 3 ember vesztette életét, 6-an igazoltan megbetegedtek.
4: Emberről emberre is terjed, és súlyos szív- illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típus, amellyel a holland óceánjáron fertőzöttek meg, közölte Rusvai Miklós virológus, aki elmondta, a hantavírus hordozói rákcsálók, amelyek ürülékével érintkezve fertőződhet meg az ember.
5: A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság, mert a vírus könnyen terjed.
13: Az a hölgy, aki Johannesburgban halt meg, repülőre akart szállni, és nagyon rövid ideig érintkezett a KLM-nek az utaskísérőjével, aki leszállította a repülőgépről, mert már beteg volt, és ezért ott kellett maradni a Johannesburgban. Ez a nagyon rövid időablak is elég volt arra, hogy megfertőzze a stewardest, akit most otthon kezelnek a hollandiai megfelelő intézetben.
4: Családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünnepelték a fővárosban az Európa napot és hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját.
5: Az Európa nap az összetartozásról, a közösségről szól, és azt üzeni, hogy az unióban békében tudunk élni, mondta Zubkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője.
14: Az európai gondolatot, az európai összetartozást ünnepeljük, és egy életformát, ami gazdasági stabilitás, szociális biztonságos, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket jelent, az egyéni szabadságra épül. Tehát igazából ezt a gondolatkört ünnepeljük, hogy Európában, az Európai Unió területén békében tudunk élni, összetartozunk.
2: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóút keleti szektorában, Nagy Tarcsa elkerülő szakaszán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon. Az 58-as kilométernél a külső sávot zárták le. Erősödik a reggeli forgalom, torlódnak a járművek az M3-as autópályán, Bagnál, Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-es autóúton, Monornál, valamint az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
4: Budapest információkkal folytatjuk.
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, a befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Lelassult a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
5: Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, este 14-19 fok között alakul.
4: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
16: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: szép asszony.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Hálásan köszönjük, hogy ma is bennünket választottak. Igyekszünk meghálálni a bizalmat jó muzsikával 2026. május 11-én hétfőn is, 48 múlt 3 perccel valahol egy kis faluban énekli nem sokára 60-i kis Gyöngyi. A szép asszony veszedelem hallhatjuk Éliás Tibor előadásában ezt a nótát. A Montmartre Ibolya című Kálmán Imre operettből Kocsis Dénes jóvoltából hallgathatjuk meg a Ma önről álmodtam megint, bocsánat asszonyom című dalt, az Örök zöldek között pedig az Edda Hűtlen című óriási slágere is fölcsendül. Lesz majd egy kis kirándulás a Balaton mellé, 20 perc múlva nagyjából. Az óra végén pedig a hét jeles napjairól hallhatják dr. Juhász Katalin néprajzkutatót, elsőként a Dolliról és a Bolond Remény. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Nem sokára az Ünnep című Edda-dal feldolgozását játszom a Dankó Rádióban. Derűs napot és jó reggelt kívánok! Ha szigorúan vesszük, akkor ugye húsvét és pünköst között vagyunk éppen, de milyen érdekes, hogy most már kevésbé határozza meg a mindennapjainkat az ünnepek körforgása. A paraszti világban az év nagyon konkrétan az ünnepekhez igazodott és így tagolódott. Húsvét, pünköst, karácsony, lakodalom, búcsú, aratás, szüret. Az emberek nem csak dolgoztak, hanem tudták azt is, hogy mikor kell együtt örülni, vagy együtt gyászolni, vagy hálát adni. Az ünnepeknek egy nagyon emberi üzenete is volt így, hogy nem élhetünk egy folyamatos rohanásban. Az ünnepi asztal, egy közös éneklés, egy gyertyagyújtás, vagy akár egy családi ebéd is azt mondja, hogy most fontosabb egymásra figyelni, mint a teendőkre koncentrálni. Az ünnepek sok embernek kapaszkodót is adnak, természetesen visszatérnek minden évben, akkor is, amikor az élet változik körülöttünk. Például egy idős embernek talán már nem ugyanazok ülnek az asztalánál, mégis ugyanúgy meggyullad a gyertya, vagy ugyanaz a dal csendül fel. Ettől az ünnep talán egy kicsit az időt is összeköti, és az emlékek is jobban élnek a szívünkben. Hevesi Tamás előadásában hallgatjuk meg az Ünnep című Edda dal feldolgozását most.

szerelemről suszogana a víztokban, és a csókot mindjárt rabban cserélni, nem tudja meg senki.

Az a biztos, ahogy lehet, dasdítva a két szemedet, a szép asszony sok mindent megér. Hogyha tiéd a szép asszony, vigyázz, nehogy átvirasszon éjszakákat, amikor csak téged vár. Kerüld el a kis

0: a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, szép asszonya, sok mindent megér.
1: 6 perc elmúlt 7:30, jó reggelt!
2: Hencidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
1: Csopakközség Veszprém vármegyében, a Balatonfüredi járásban, a Balaton keleti medencéjének északi partján fekszik. Minden honnan meg tudjuk közelíteni, közúton, vonattal és természetesen a Balaton felől is. Területe az őskor óta lakott, ennek legkorábbi tanúi a részkori régészeti leletek. A kőkoporsó dombon a római korból származó pincék és villaépületek romjait tárták fel, de a Nosztori völgyben is több római villa állhatott, és ebből a korból származik a falun áthúzódó római út is. A honfoglalás korában 3 falu jött létre a mai község területén, a jelenlegi központ helyén volt Csopak, tőle északra Mosztere, a jelenlegi vasútvonal feletti részen pedig Kövest helyezkedett el. Utóbbi Balatonköves néven egészen 1940-ig önálló község volt, mondjuk nem összetévesztendő az Aszófő melletti Köves településsel, ez még a török hódoltság idején elpusztult. A Csopak név először 1277-ben fordult elő írásban egy veszprémi káptalani oklevélben. A név jelentéséről megoszlanak amúgy a vélemények, egyes feltételezések szerint Árpád fejedelem Sopok nevű vitézének nevéből ered, aki adományként kapta volna ezt a területet a honfoglalás után. Van egy másik feltevés, miszerint bolgár török eredetű, ez egy halfajtát jelentett akkoriban, ismét mások szláv eredetűnek tartják. A török időkben szinte teljesen elnéptelenedett az akkor még 3 falut számláló településcsoport, a 18. század elején pedig a Szerémségből és Szeben vármegyéből származó telepesek keltették új életre a vidéket, a filoxéra járvány a csopaki szőlőket is elpusztította, és ezután honosodott meg itt a ma már tipikus csopaki fajtaként számon tartott olasz rizling. A Balaton keleti medencéjének északi partszakasza vált a tó körül legkorábban fürdőhelyé, így a legelső üdülőhely Balatonfüred mellé viszonylag korán, már a reformkorban felsorakozott a szomszédos Csopak is. A 20. század elején a község a középosztály kedvelt nyaralóhelyévé vált. A balatoni fürdés lehetőségén kívül jelentős az a gyógyvíz is, ami itt fakad, szénsavas gyógyvízről van szó, a ma is működő Szent József gyógyforrást 1934-ben építették ki. Ma a község üdülőhelyként és borvidéke központjaként él a köztudatban, emellett kulturális és sportélete is kifejezetten aktív. A település 2 legkorábbi építészeti értéke ma romos állapotban van, az egyik az Árpád korból származó Szent István templom, ebbe 1830-ban csapott villám, és ennek következtében leégett, Csonkatoronynak nevezik a maradványait, a település központjában láthatók. A kövesdi 1363-ban már biztosan állt Szent Miklós templom romjai pedig a Kossuth-Lajos utcában tekinthetők meg. Emellett van egy nagyon szép kastélyépület, ez a Ranolder kastély, Ranolder János veszprémi püspöké volt, az angol kisasszonyok nyaralóját is érdemes felkeresni. A Vízimalomban malomipartörténeti kiállítást rendeztek be, van egy nagyon szép díszkút, a strand beállítása.

Áratánál, nagyon szép római katolikus és református temploma is, a Nosztori völgyben pedig kiváló turista utakon lehet sétálni, és természetesen ott van a Balaton, nyáron óriási élmény itt fürdőzni. Csopakot és környékét is úgy gondolom, hogy látni kell. A Csopaki kódexet majd 10 óra előtt néhány perccel Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában mutatja be Vecsei H. Miklós színművész. Kedves csopakiak, köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Legyenek minél többen. Önöknek játszom a folytatásban Kálmán Imre Montmartre Ivoja című operettjéből a részletet. Ma önről álmodtam megint, bocsánat asszonyom. Kocsis Dénes énekel, ifja Berki Béla és zenekara kísér.

Jó reggel, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A hét jeles napjairól nem sokára Dr. Juhász Katalint, előtte Zsoldos Imre előadásában pedig a jamaikai trombitást hallhatják. 8 órakor következnek a hírek, légy mai élatársam. Fenyő Miklós felvétele nyitja a következő zenei órát. Tartsanak velem továbbra is!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: lengyelt.
1: Majd elmegyünk, majd bevágjuk a jeget, ott iszik a babám lova eleget.
2: Egy fagyos nótával köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit a Fagyos Szentek hetében. Olsvai Imre, a Somogy megyei nemes pátron, Szakály Józsefné előadásában rögzítette a dalt. Bizony gyakran előfordul, hogy az időjárás megtréfál minket, vagy nem olyan, mint amilyet szeretnénk. Ahogy a közismert ugrós dal is megfogalmazza, melyet ezúttal Szvorák Katitól hall.

Visszatérve e heti fagyos témánkhoz, nagyon régi megfigyelés, hogy május közepe táján rendszerint hirtelen lehűlések következnek be, amikor nem ritkán komoly károkat okozó fagyok is veszélyeztetik a gyümölcsösöket, szőlőket és a zsengevetést. Emiatt nevezik fagyos szenteknek a május 12, 13 és 14-ei Pongrác, Szervác és Bonifác névnapokat. Egyelőre nem tisztázott, hogy miért éppen ez a 3.-4. századi keresztény hitvalló vált a májusi fagyok jelképévé. Szervác legendája egyenesen ellentmond a minősítésnek, hiszen a történet szerint az ő sírját még a legerősebb havazás sem képes hóval befedni. A szentek legendája és a megfigyelt időjárási jelenségek között tehát nincs valós kapcsolat, azonban néhány késői keletkezésű magyarázó monda mégis felbukkan itt-ott a gyűjtésekben. Az egyik szerint például e szentek úgy haltak meg, hogy a hidegben saját ruhájukkal melengedték a betegeket, akik így megmenekültek, ők viszont halálra fagytak. Máshol a haláluk különös módozatairól számolnak be. Pongrác a hőségben subájába burkolózva fagyott meg, Szervác a Tisza közepén, de víz nélkül fulladt meg. Bonifácot pedig szúnyogok csípték halálra. A hiedelem szerint ezért haragszanak az emberekre, és térnek vissza minden évben, hogy bosszúságot és kárt okozzanak nekik. Az adás felvételekor nem tudhatom, milyen idő lesz a héten, de remélem, hogy sokféle nehézséggel teli életünkben legalább a fagyos szentek kegyesek lesznek hozzánk az idén. Zárásként hallgassunk meg egy másik fagyot említő dalt Erdélyből. Széki Csárdás következik a Fonó zenekar táncházi slágereket tartalmazó Ha te ha című lemezéről. Az ének második versszakában hallhatják a bevezetőben elhangzott dunántúli szöveg széki változatát.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Megkezdődik a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Orbán Anita, leendő külügyminiszter 3 különböző bizottság előtt is megjelenik, az Európai Ügyek Bizottsága, a Külügyi Bizottság és a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt is beszámol terveiről. Tanács Zoltán tudományért és technológiáért felelős miniszter, Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Lannert Judit oktatási miniszter lesz, az élő környezetért felelős miniszter pedig Gajdos László lesz. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szemben állók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csaknem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán érkezik Kínába. 2017 óta Trump lesz az első amerikai elnök, aki hivatalos látogatást tesz a távol-keleti országban. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20 és 26, késő este 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Hétfő van, 2026. május 11-e. 8 óra múlt 8 perccel, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és velem tartanak a folytatásban. Ez az az óra, amikor főzőcskézünk okosan, majd 3:49 környékén. Nem sokára egészségpercek és olyan muzsikák szólnak, mint a Rózsabokorban jöttem a világra, Dóka Zsuzsa előadásában, vagy a Volt nekem egy gerlicém, Gáspár Ani énekel. Hallhatnak részletet Strauss Bécsi Vér című művéből, a finálé Ultimo, Lehoczki Éva, Kalmár Magda és Kincses Veronika jóvoltából csendül fel. Az örökzöldek között pedig Hauman Péter előadásában a Szalon Spitz című dalt is játszom majd. Elsőként Csárdás, Nem loptam én életemben, Karcagina Zoltán énekel, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekar a kísér. Kérem, tartsanak velem továbbra is. Derűs napot, jó reggelt! Nem.

0: Két perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: A hantavírus az elmúlt hetekben sokakat megijesztett, főleg azután, hogy egy óceánjáron több fertőzés, gyanús esetet és halálesetet is vizsgáltak. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, a lakosságra nézve jelenleg kifejezetten alacsony. A járványveszély magát a vírust elsősorban rágcsálók, például mezei jegerek terjesztik, az ember pedig többnyire fertőzött állatok vizeletével, ürülékével vagy porral került kapcsolatba. A fertőzés kezdetben nagyon megtévesztő lehet, mert ilyen influenza-szerű tünetekkel indul, láz, fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, súlyosabb esetben azonban légzési elégtelenség, tüdővizenyő vagy akár vese elégtelenség is kialakulhat. A hosszú lappangási idő miatt pedig a felismerése sem mindig egyszerű. Maga az emberről emberre történő terjedés amúgy rendkívül ritka. Napjainkig az egyetlen ismert kivételt egy Dél-Amerikában honos andoki vírus jelenti. Minden esetre az ilyen típusú átvitelhez nagyon szoros és hosszantartó kontaktusra van szükség, tipikusan egy háztartásban élők vagy intim partnerek között alakulhat ki. Amit az ember tehet, kirándulás takarítás közben kerülni kell a rágcsálók végtermékével való érintkezést, zárt poros helyeket ajánlott szellőztetni, és fontos a higiénia, különösen erdei vagy vidéki környezetben. A történet természetesen mindenkit a koronavírus járványra emlékeztet, és arra, hogy a világban milyen gyorsan válhat egy helyi fertőzés nemzetközi üggyé, egyetlen hajó, néhány fertőzött ember, és már is az egész világ figyelni kezd. Az orvosok szerint, és ez a legfontosabb, azonban nincs ok a pánikra, inkább tudatosságra és óvatosságra van szükség. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Virág vasárnapján Tarnai Kis László énekel a folytatásban, Tordai Zoltán és zenekara kísér.

A Shalom Aleichem a zsidó vallási és családi hagyomány egyik legismertebb éneke. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Igazi világzenei kuriózum a folytatásban. Ezt a dalt a Szélműves zenekar előadásában hallgatjuk meg a folytatásban, ráadásul koncertfelvétel. Népzenei stúdiókoncertünkön rögzítettük még tavaly szeptemberben, este 9-től pedig minden nap még több világzene. Népek dalai című műsorunkban a Donkó Rádióban.

egy kis balkáni, mediterrán ízvilág. Nem sokára készítünk egy különleges tepsis krumplit a Dankó Rádióban. Addig, amíg lélekben erre felkészülünk, hallgatunk nótákat, népi muzsikát, örökzöldet, tomboly, vihar, tévdafákat, énekli Kolostyák Gyula. A szeretőm Baka volt, hallhatjuk ezt a csárdást Kovács Apolloni előadásában. Utána az Ökrös Együttes és Berec András felvétele következik. Most pedig a Bergendi, a dal címe Én táncolnék veled.

legjobb a bakavó, a leghosszabb bajszavó, úgy csikantok baj, meg hoppam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem. Féltem, hoppon, marad,

leghosszabb bajsza volt, úgy csiklandott, majd meghaltam, de jó volt. Így azután jöttek szépen sorba postás, financ, tűzoltó, de a legjobb a baka volt, a leghosszabb bajsza volt, úgy csiklandott, majd meghaltam, de

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

0: 4 perc elmúlt, 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Egyszerre hozza el a mediterrán nyár hangulatát és a balkáni konyha rusztikosságát, otthonosságát, egy kis mediterrán tepsis krumpli, mondom a hozzávalókat, 1 kiló tisztított krumpli, egy kevés só, egy olyan 30 dekányi piros kaliforniai paprika, vagy kápia paprika is lehet, 3 darab nagyobb paradicsom, 3 fej vöröshagyma, egy kevés olívaolaj, bors, egy evőkanálnyi fűszerpaprika és egy fél csokor petrezselyem. Rendkívül egyszerű elkészíteni, cikkekre vágjuk, viszonylag nagy rusztikus cikkekre a krumplit, és sós lobogó vízben 5 perc alatt előfőzzük, utána leszűrjük, és egy sütőpapírral bélelt tepsibe dobjuk. Mehet bele a nagyobb cikkekre vágott paprika, a paradicsom és a vöröshagyma, meglocsoljuk olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, rákerül a fűszerpaprika, összeforgatjuk és betoljuk a 190 fokra előmelegített sütőbe, 30-35 percig légkeverésesen sütjük, ha nem ilyen a sütőnk, akkor egy kicsikét hosszabb ideig tart, utána pedig még egy 10 percre rátesszük a grillfokozatot, és amikor megsült, akkor szórhatjuk meg finomra aprított petrezselyemmel. Egyszerre ropogós és krémes, tele van ízekkel, a paradicsom is, meg a paprika édesen karamellázódik a sütőben, kifejezetten kellemes nyárias érzés elfogyasztani. Jó étvágyat kívánok hozzá. Jó muzsikát kínálok mellé, ifjabb Johann Strauss Bécsi vér című munkájából a finálé ultimót hallhatják. Előadója Lehocki Éva, Kalmár Magda és Kincses Veronika. Ezen az 1976-os felvételen a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Brechner Tamás vezényli.

0: érzem magam.
1: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A hírekig Berki Péter és zenekara muzsikál, a következő zenei óra pedig Csárdással indul. Egy kicsi ház van a domb tetején, énekli Bangó Margit, ifjabb Járóka Sándor és zenekara kísér.

0: műsorajánló.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén tehet esküt. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy visszaszerezzék az elveszített bizalmat, és teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt, tette hozzá. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt. Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ezt csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termés tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák. A keleti pályaudvar környékén üzletelő drogdílerekre csapott le a rendőrség. A két férfit és egy nőt azután fogták el, hogy a 112-es buszon fényes nappal adtak el kristályt. A nyomozók csaknem 300 ezer forint utcai értékű drogot foglaltak le a dílerektől. A banda hónapok óta terítette a rendkívül veszélyes, kiszámíthatatlan hatású drogot. Néhány héttel korábban egy fiatal nőt fogtak el, aki szintén kristályt árult az aluljárókban és az utcán a keleti pályaudvar környékén. Villamossal ütközött egy autó a főváros 10. kerületében a Maglódi úton a Szent Imrei utcánál. A szerelvényen 30-an utaztak, mindannyian épségben el tudták hagyni a járművet. A baleset miatt a 28-as, a 37-es és a 28A járat helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbuszok közlekednek. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20 és 26, késő este 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, ott csúd a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május, és itt van a nyár, ráncs a újból a tarmarék. Mindenütt morgon a illat a fák, ott súg a fülembe, hogy szeretsz tehát. Érjen az élet, hiszen gyere a tal, jöjjön a csók, ha az estbe takar. Már ez a kis nap a domb tetején, gyere oda, édes ott légyegyén. Érjen az élet, hiszen gyere a tal, jöjjön a csók, ha az estbe takar.
1: Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. 2026. május 11-én hétfőn, lassan 6 perccel 9 óra után köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és abban is bízom, hogy együtt maradunk a folytatásban. Nem sokára hallhatják a hét nóta üzenetét, a kalauz azt kiáltja, Debrecen a nóta címe. Előadója Bokor János, engedjenek meg néhány gondolatot hozzáfűznem. Fagyban közepében a télnek énekli majd ezt a csárdás szőlősi emese, az örökzöldek között pedig hallhatnak majd Cserháti Zsuzsa felvételt. Pályer András is énekel, játszik az LGT, és Dankó klubos örökzöld feldolgozások is fölcsendülnek majd. Elsőként jön részlet Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből Tasziló dala, mégpedig több Tasziló, Dénes Viktor, Dolhay Attila, Homonnai Zsolt, Laki Péter, Langer Somai és Vadász Zsolt énekel ezen a 2022-es felvételen. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: A kalauz azt kiáltja Debrecen, az Andalgó cím, melyet erre a hétre választottunk nóta üzenetként, és talán azért hat mindannyiunkra, mert hogy mindenkinek van egy régi utcája, vagy egy állomása, egy ablaka, egy városa, ahová érzelmileg még mindig kötődik, és talán az is benne van, hogy az idő nem csak az embereket viszi el, hanem talán az egykori önmagunkat is. Fiatalon még hangos, vidám ének volt az élet, később pedig sokszor inkább egy lényegesen halkabb emlékezés. Ez a nóta nem lázad, nem panaszkodik hangosan. Inkább azt mondja, hogy vannak sebek, amelyeket az ember megtanul csendben hordozni. És talán az is benne van, hogy az embernek a bánata vagy valamilyen gondja van, hajlamos azt hinni, hogy ha elutazik valahová, akkor jobb lesz. De hát azt már megtanultuk az évtizedek alatt, hogy az igazság az, hogy a bánatunkat, a gondjainkat, az érzéseinket mindig magunkkal visszük. Akár csak a szomszéd faluba, akár a világ másik végébe utazunk. Talán azt is ki lehet jelenteni némi élettapasztalattal a hátunk mögött, hogy mégsem teljesen haszontalan dolog, mondjuk egy időre fizikailag is eltávolodni a problémáktól, hiszen azért egy utazás közben az ember kicsit jobban össze van zárva saját magával, egy kicsit nagyobb perspektívából tud a problémákra tekinteni, és talán ilyenkor a megoldás is könnyebben jön. Gondolhatunk akár a zarándokutakra is, a leghíresebbre, az El Camino-ra, amikor a hosszú gyaloglás közben egy nagyon komoly belső utat is végigjár a vándor, az önmegismerés a tisztán látás felé. Bokor János énekel most a folytatásban. Lakatos Miklós és zenekar a kísér.

0: erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, ünnepi köszöntő, amennyiben önök is szeretnének ilyet, akkor várjuk az e-maileket a dankoradio@mtva.hu címre, vagy a leveleket 1037 Budapest Kunigunda útja 64, illetve a Dankó Rádió hivatalos és a Hajdú Tiboros közösségi oldalakon is üzenetben várjuk ezeket. Anikóval remélem sikerül beszélnem most.
1: Igen, tessék.
0: Jó napot kívánok, Tóth Lajosné Anikót keresi Hajdú Tibor a Dankó Rádióból.
1: Jaj, én vagyok, drága, köszönöm.
0: Oh. Jó napot kívánok.
1: Ezt a meglepetést, jó napot kívánok.
0: Sok boldogságot kívánok, és szeretettel köszöntöm.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm, hát ez meglepet most.
0: Tudja, hogy ki volt az, aki felbújtott rá?
1: Hát Nagyné Katika.
0: Így van, így van, így van.
1: Sejtettem.
0: Puszíjuk őt hát, is, és természetesen önt is. Hallom, hogy azért a hangulattal nincsen gond.
1: Hát azzal nincsen gond.
0: Jó, a nóta pedig, amit önnek küld, Kati, az az, amikor még gyermek voltam, kezdett.
1: Jaj, ez az én nótám, igen. Köszönöm, Hán.
0: Isten éltesse, drága Anikó. Puszilom.
1: Köszönöm, én is.
0: Csókolom, viszont hallásra.
1: Puszi. Viszont hallásra, köszönöm szépen.

Az M0-ás keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon Maglódnál baleset történt. De is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A 48-as kilométernél lezárták a külső sávot, több kilométeres a torlódás. Vigyázzanak, jó utat kívánok! Jöjjön részlet az István a királyból, Sára Bernadett és Varga Miklós, az előadó.

10 órához közeledünk, ma is a hírek után indul a Nagy Lemezek című műsorunk, két órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereivel, Tölgyi Kriszta pedig képzeletbeli időgépével 3 dal erejéig leparkol majd abban az évben, amikor a csernobili atomerőmű baleset, illetve a Challenger üdvepülőgép katasztrófája borzolta a kedélyeket. Ekkor rendezték az első magyar nagydíjat a Forma 1-ben a Hungaroringen, és olyan filmeket láthattunk a moziban, mint a Bolygó neve halál, illetve a Top Gun, illetve beüzemelték a budavári siklót. 1986-ról van szó, természetesen a mexikói VB kudarcot nem szeretném említeni. Nos, a 3 dal pedig ebből az évből a következő. Ergo rég várok valakire, az én mamám Rutka Éva előadásában, és a V-motoros slágere a Fekszem az ágyon. A folytatásban pedig most Pálffy Péter énekel. A dal címe, amikor virágba borultak az almafák.

mai Szentendrei Dankóklub előtt hangolódjunk egy picikét három felvétellel. Szász Kati előadásában az Ezt a nagy szerelmet című dalt játszom, hamarosan utána Egri József énekli a Hétre ma várom a Nemzetinélt, most pedig a Drága Vojtág és Bodrogi Gyula felvétele forog a Gyurgyevó, Tordai Zoltáné zenekara kíséretével, Kovács Erik kísér zongorán, Adabenci József dobon 2019-ben Székesfehérváron rögzítettük.

0: Köszönjük szépen!
1: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Csopak volt ma reggel a naptelepülése, és ígértem majd, hogy Csopak egyik büszkeségét, a csopaki kódexet Becsei H. Miklós színművész mutatja be. Nos, elérkezett az idő, nem sokára következik Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódja. 10 órakor hírek, utána várja önöket Töldi Kriszta, indul Aranylemezek című műsorunk, a Déli Krónikát követően pedig Budai Beatrix-szal találkozhatnak ma is. Jó ebédhez szól a nóta. 2 órától Szívküldi Szívnek szívesen kívánságműsor Kán Zoltánnal. Póti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel találkozunk ismét, addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Veszprém.
1: Csak olasz rizlingből. Csopaki kódex. A csopaki borászok 2012-ben foglalták össze gondolataikat az olasz rizlingről, a környék hagyományos szőlőfajtájáról. A cél a csopaki szőlő és borkultúra védelme, kiváló minőségének és hírnevének öregbítése volt. A vincellérek szigorú szabályrendszert állítottak fel, a szőlő származása, művelése, feldolgozása, illetve a bor kezelése és érlelése terén. Csopakiként kizárólag olasz rizlingből készülhet bor. Ezzel az országban egyedülállóan egy termőhely nevét kizárólag egy szőlőfajta bora viselheti. A Veszprém vármegyei borvidék címerállata, az oroszlán, a település középkori pecsétjéről származik. A kódex védjegy hivatalosan bejegyzett megjelölés, melynek tulajdonosa a csopaki önkormányzat. A benne olvasható 3. századi pannóniai eredetű latin szöveg Codex Vinitoris Vina Csopak Nobilis Districtus magyarul így szól. Szőlőtermelők szabályzata. Csopak nemes szőlőterületeinek bora. Ide 5 település, Alsóörs, Felsőörs, Lovas, Csopak, Palóznak dűlői tartoznak. A kódex védjegyével ellátott bor a tőkék megmetszésétől a kézbor palackozásáig folyamatos és szigorú ellenőrzés alá esik, ezzel biztosítva a hagyományok megőrzését és fenntartását, a minőség biztosítását.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
5: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha 2 újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
6: Életemben nem ültem még rohon. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
3: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
7: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
8: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19:45 a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén tehet esküt. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt a kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa a legfontosabb nemzeti ügynek a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. Orbán Anita úgy fogalmazott, teljesíteni kell a szükséges jogállamisági és korrupció ellenes feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó források előtt. A legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte az első 100 nap kormány feladatának a gazdasági és energetikai miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Kapitány István szerint a gazdaság beindításának kulcsa a befektetői bizalom. Közölte, kiszámítható szabályokra, átlátható támogatásokra és tisztességes versenyre van szükség. Emellett zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben. Az energia területén célzott energiahatékonysági programok megvalósítását, átlátható nukleáris stratégiát, valamint Paks 2 szerződéseinek felülvizsgálatát említette. Az egészségügy az ország egyik legfontosabb közszolgáltatása, a társadalmi biztonság egyik alapja és a nemzet jövőjébe tett egyik legfontosabb befektetés, fogalmazott a Tisza kormány egészségügyi miniszterjelöltje az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága előtti meghallgatásán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány számára központi kérdés. Hozzátette, meggyőződésük, hogy a területet végre valódi prioritásként kell kezelnie a kormánynak. Mint mondta, ez lesz az egyik legfontosabb különbség az eddigi vezetés szemléletéhez képest. Az agrárium stratégiai kérdés, hiszen csak nem 10 millió ember élelmiszerbiztonságát érinti Magyarországon. Erről beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán Bóna Szabolcs. Az agrár és élelmiszergazdasági miniszterjelölt szerint az ágazatnak egyszerre kell választadnia a klímaváltozás, a gazdasági átalakulás és a munkaerőpiaci kihívások problémáira. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban sokszor hiányzott az őszinte szakmai párbeszéd és a társadalmi vita. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt. Cseh Tibor a Kossuth Rádióban emlékeztetett rá, hogy a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termést tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák. Többnyire borult az ég az országban, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20 és 26, késő este 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. 10 óra múlt 4 perccel.
4: Aranylemezek.
10: Kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Képzeletbeli időutazásunk első részében olyan előadók szerepelnek, mint például Mátrai Zsuzsa, a Fonográf, a Tátrai Band, Jós Jutka, Vámosi János, Komár László, Rutkai Éva, az Ergo és a V-motorok. A Csini Baba című filmből Kovács Felicia Flóra és Gálvölgyi János duettjével, Hajdú Júlia és Brand István Pest megér egy estet című dalával kezdünk. Jó szórakozást kívánok!
4: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Tavaly szeptember végén érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt Medgyessy Mária, Jászai Mari díjas és Kálmán Imre emlékplakettel kitüntetett színművésznő rendező, a Budapesti Operettszínház örökös tagja. Diplomája megszerzése után Debrecenben, Kecskeméten, Pécsen, Veszprémben és Győrben játszott, az Operettszínháznak pedig 1966 óta volt a tagja. Színházi szerepei mellett számos filmben és tévésorozatban is láthatta a közönség, például a Hinton járó szerelemben, az Oldás és kötésben, a Kincskereső kisködmönben, a Vivád Benyovszkiban vagy a Sándor Mátyásban. Emellett a 90-es évektől az utánpótlást nevelte, hiszen az Operettszínház zenés színészképző stúdiójának beszédtanára, később a Szivárvány Színiiskola színészmesterség és beszédtanára, majd a Shakespeare Színi Akadémia művészi beszédtanára volt. Medgyessy Mária emlékére ma Márkus Alfréd és Harmat Imre filmfőcímdalát, a Meseautót hallgatjuk meg a Stúdió 11 kíséretével. De előbb még érkezik egy levél a távolból, amit Szörényi Levente és Bródi János írt, és a Fonográf Együttes kézbesíti az aranylemezek hallgatóinak.

0: A 90-es években folytatjuk az aranylemezek képzeletbeli időutazását, hiszen Tátrai Tibor, Pálvölgyi Géza és Kovács Tamás Titkos Szerelem című dala következik a Tátrai Band előadásában. Őket pedig Jós Jutka követi, aki a 60-as évek egyik legismertebb gyermeksztárja volt. Számos dalt énekelt lemezre és a legnagyobb színészekkel lépett fel színházi előadásokban. Berki Géza és Brand István Icipici Kismese című dalát hallgatjuk meg az előadásában.
1: Emlékszel a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titok.

A szerelem csodálatos, de nem mindig boldog, hiszen létezik viszonzatlan szerelem, és életünk során mindannyian átesünk néhány csalódáson és szakításon is. A világ egyik legismertebb szerelmi vallomása, a Beszeme Múcsó magyar változata is erről tanúskodik Fekete György szövegével. A Szeretlek Én című dalt Vámosi János énekli a magyar hanglemezgyártó vállalat Vonós Tánczenekarával. Utána pedig az Ott fogsz majd sírni című klasszikus örökzöldet, Kola József és Szene Sandor szerzeményét hallgatjuk meg, Pere János és a Fantázia zenekar előadásában az aranylemezekben. Szeret.

Az Áldozat című krimit 1980-ban mutatták be a mozikban, és a főszereplőt, Kristály Zoltán nyomozót a Dankó Rádió állomás hangja Revicki Gábor színművész alakította. Ennek a filmnek a betétdala volt az Ó, csak a hajnal jönne már, melyet Presser Gábor és Juhász Sándor írt. Az aranylemezekben Komár László énekel.

Az aranylemezekben most 1986-ban készült felvételekből válogatunk. Az első nem sokkal Rutkai Éva halála előtt készült a színművésznővel, és az Én mamám című klasszikus örökzöldet énekelte rajta Lajtai Lajos és Békefi István Régi nyár című operettjéből. A másik kettő viszont a 80-as évek két sikercsapata, az Ergo, Rég várok valakire, illetve a V-motorok Fekszem az ágyon című dala lesz, amelyek valóban 1986-ban hódították meg a slágerlistákat.

adhat Isten gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Add csókot az ősz fejére, ráncos reszkető kezére, s érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket. Hogyha bánat ér ölében, vigaszt lelépsz, imádkozz a jó Istenhez, hogy tartsd.

Az aranylemezek első részét Faragó Judy István előadásában a Zöld Mezők című világsláger gitár feldolgozásával zárjuk. 11 óra 4 perckor pedig a táncdalfesztiválok történetének legdögösebb funky rock dalával folytatjuk a mai örökzöld zenei válogatásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Megkezdődtek a Tisza kormány 16 miniszterjelöltjének bizottsági meghallgatásai. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa a legfontosabb nemzeti ügynek a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. Orbán Anita úgy fogalmazott, teljesíteni kell a szükséges jogállamisági és korrupció ellenes feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó források előtt. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Hozzátette, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténniük. A vissza nem térítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel. Az egészségügy fejlesztése központi kérdés a Tisza kormány számára. Ezt Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelölt mondta bizottsági meghallgatásán. Hangsúlyozta, az egészségügy megújítása a nemzet jövőjének ügye, melyet minden kormánynak kiemelten kell kezelnie. Hozzátette, a beteget helyezik az ellátás fókuszába, a cél a biztonságosabb és jobb minőségű ellátás. Elmondta azt is, hogy Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta felkérését az egészségügyi tanácsadó testületbe. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Észtországhoz hasonló, gyorsabb és egyszerűbb digitális államot építene a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán parlamenti meghallgatásán azt mondta, olyan minisztériumot szeretne létrehozni, amely képes Magyarországot átrepíteni a 21. század második felébe. A miniszterjelölt szerint a cél egy olyan digitális állam megteremtése, ahol az ügyintézés egyszerű, gyors és kényelmes. Tanács Zoltán kinevezését a parlamenti bizottság támogatta. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A kshingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Többnyire borult az ég az országban, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20 és 26, késő este 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Aranylemez. lemezek.
3: Már megyünk is tovább, és aki eddig nem vette fel a ritmust, majd most fogja az 1972-es Táncdalfesztivál győztes dalát, Koncz Tibor és Szenes Iván Add már uram az esőt című szerzeményét a Juventus együttes funky rock hangszerelésében és kíséretével Kovács Kati énekli. Utána kicsit lelassítunk az indián naphimnusszal Kovács Kriszta és Sebestyé Márta előadásában. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Szerintem már az előző két dalnál is sokan feltekerték a hangerőgombot, és azt javaslom, hogy ez maradjon is így, hiszen jön Szécsi Pál, és az 1972-es Szánrémói dalverseny második helyezettjének magyar változata, a Mint a violák. Vándor Kálmán szövegével, az Express együttes és a Harmónia vokál kíséretével. Lent

0: Örökzöldek a Dankó Rádióban.
1: Amikor még 20 éves az ember, dal fakad az ajkán, nem panasz. Az éveket még sugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ. Május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságod, úgyis elszáll, sietetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakün egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már te sem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már sosem lehetsz. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbál sem varázs. Míg sóhajtássá halkul el az ének, s a szilajlánkból lesz szelíd parázs. Ne kerges már csalfa déli bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, ácsi, régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, aztán megszokod. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már sosem lehetsz. Öreg fiú,

0: A szerelem dalára elindult Emmanuel. Maga Gergely Róbert sem gondolta volna, amikor elvállalta a felkérést, hogy énekelje el ezt a dalt a Filmslágerek magyarul című, akkor még kazettára, hogy ez a produkció nem csak óriási sikert hoz neki, hanem új fejezetet is nyit az életében, hiszen ezentúl már nem csak színművészként, hanem popénekesként is számon fogják tartani. Márpedig pontosan így történt több mint 30 évvel ezelőtt. Az Emmanuel című dalt 60 Emese magyar szövegével el is énekelte különleges hangszerelésben, Hankó József prímás és zenekara kíséretével, tavaly márciusban a Körmendi Dankó Klubban. Ezzel a koncertfelvétellel folytatjuk az aranylemezeket.
1: A szerelem dalára

0: Az egyik legrégebben működő és ma is népszerű teltházak előtt koncertező magyar zenekar az Apostol számos nagy slágerrel gazdagította a könnyű zenét. Ma a Nem tudok élni nélküle című örökzöldjüket hallgatjuk meg az aranylemezekben, de előttük még Bródi János adja elő a Filléres emlékeim című szerzeményét.
1: A sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt, szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők,

De megszakadt a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

Bár a Madarak és Fák napja tegnap volt, és az ehhez kapcsolódó tematikus hétvégénk is véget ért, az aranylemezeket egy ideillő dallal folytatjuk. Pavel Daněk szlovák zeneszerző dallamaihoz Demjén Ferenc írt magyar szöveget, és megszületett a Vigyázz a madárra című dal, melyet 1985-ben Révés Sándor adott elő.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

A magyar beat és rock zene egyik legjelentősebb, nemzetközi sikereket is elért zenekara az Omega egyik felvételével folytatjuk az aranylemezeket. 1988-ból szól a hajnali óceán.

Kedves hallgatóink, már a véget ért az aranylemezek, remélem, hogy tetszett, és holnap délelőtt is velünk tartanak. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és D. Szabó Ágota adásmenedzser nevében is köszönöm, hogy beültek mellénk a képzeletbeli időgépbe. Ma Zsoldos Imre előadásában a fia Zsoldos Dedi Katalin című szerzeményével búcsúzunk. Aztán kezdődik a Déli Krónika, utána pedig a legkedveltebb magyar nótáké a főszerep, hiszen Budai Beatrix szerkesztésében és vezetésével indul a mai Jó ebédhez szól a nóta. Őt pedig Gál Zoltán váltja, aki Nemesniki szerkesztővel ma is teljesíti a beérkezett zenei kéréseket 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és holnap 10 után jövök az aranylemezekkel, addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örök zöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
4: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
5: Így sem lehet nyugalmunk.
4: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: Reklámot hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Fehérvári Petra és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Megkezdődtek a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásai. A kormány tagjai holnap tesznek esküt.
1: Nincs egyesség, visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök.
2: Újabb két embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést a Hondius óceán járóról tegnap leszállt utasok között.
1: Az időjárásról.
2: Többnyire felhős idő lesz ma záporokkal, de többször kisüthet a nap.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Reggel óta tart a leendő Tisza kormányminiszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Van, akit több bizottságban is. Orbán Anita külügyminiszter jelölt az Európai Ügyek Bizottságának meghallgatásán azt mondta, a magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Ezután a külügyi bizottság is meghallgatta a jelöltet, aki arról beszélt, hogy Magyarország helye az Európai Unióban és a NATO-ban van, de a magyar érdekek érvényesítése alapvetés. Mindkét bizottság támogatta Orbán Anitát külügyminiszternek, akit még a Nemzetbiztonsági Bizottság is meghallgat délután. Mészáros László összeállítása.
3: Nem brüsszeli bürokrácia, nem pártpolitikai zsákmány, ez magyar családok, magyar vállalkozások, magyar iskolák, magyar kórházak, magyar önkormányzatok és magyar fiatalok pénze.
4: Orbán Anita a jogállamisági és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós pénzek hazahozatalát nevezte Magyarország legsürgetőbb ügyének, miniszteri meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában. A miniszterelnök helyettes kiemelte, az Európai Unió nem azt várja Magyarországtól, hogy olyasmit tegyen, ami rossz a magyar embereknek. Hozzátette, a pénzek hazahozatalához egy tisztességes, átlátható és jogállami Magyarországra van szükség.
3: Mi a feltétel az EU-s pénzeknek? Legyen független igazságszolgáltatás. A közbeszerzések tiszták és ellenőrizhetőek legyenek. A korrupciós ügyeket ne lehessen politikai alapon elsikálni. Az uniós pénzek felhasználása újra átlátható legyen. És a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét. Ezek nem Brüsszel érdekei Magyarországgal szemben, ezek a magyar emberek és vállalkozások érdekei.
4: A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, emelte ki Orbán Anita. A külügyi tárca várományosan hangsúlyozta, az elmúlt években Magyarország gyakran nem partnerként, hanem kerékkötőként volt jelen az Európai Unióban. Azt ígérte, ezen változtatnak.
3: Magyarország nem lesz gyenge tagállam, nem lesz néma tagállam, és nem lesz olyan ország, amely nem védi meg a saját érdekeit. De Magyarország újra kiszámítható, tárgyalóképes, szövetségépítő és megbízható partner lesz. A vétó egy létező eszköz, de nem lesz öncél, nem lesz zsarolási technika, és nem lesz belpolitikai kampányeszköz.
4: Orbán Anita szólt arról is, hogy Magyarország a békepártján áll, nem fog belesodródni az ukrajnai háborúba, és nem fog katonákat és fegyvereket küldeni Ukrajnába.
3: A választópolgárok Európát választották a keleti irányú külpolitikai irány helyett. Magyarország új külpolitikája ezért egyértelműen Európát helyezi középpontba.
4: Magyarország új külpolitikája a nyugati szövetségi rendszeren belül biztosítja a nemzeti érdekek hatékony érvényesítését. Erről már a külügyi bizottság előtt beszélt Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt azt mondta, a nemzeti szuverenitás értelmezésében hangsúlyeltolódás szükséges.
3: A nemzeti szuverenitás nem politikai retorika. Nem a szövetségeseink gáncsolása és a közös értékrend folyamatos megkérdőjelezése. A szuverenitás rendszer szintű ellenálló képességet jelent. Stabil intézményeket, diverzifikált kapcsolatrendszert és kiszámítható működést. Ennek megfelelően törekszünk az egyoldalú függőségek csökkentésére, különösen harmadik országok irányába.
4: A miniszterjelölt szólt arról is, hogy az új magyar Európa központú külpolitika középpontjában regionális szinten a visegrádi együttműködés áll, amely a magyar külpolitika egyik alappillére.
1: Egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani, ennek kulcsa a befektetői és a lakossági bizalom visszaállítása, fogalmazott kinevezése előtt a leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kapitány István az uniós források hazahozatalát, a beruházások élénkítését és az energetikai ágazat fejlesztését nevezte tárcája legfőbb feladatainak. Kócán Dávid összefoglalója.
5: A gazdaság helyzete az nem jó Magyarországon, igazából egy kivéreztetett gazdaságról beszélünk, stagnáló gazdaság, bizalmi válság, befagyott, nem felhasznált uniós pénzekről beszélünk.
6: Értékelte a magyar gazdaság helyzetét kinevezése előtt a leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kapitány István úgy fogalmazott, a gazdaság újraindításának feltétele a befektetői és a lakossági bizalom helyreállítása. Szerinte a politikusok feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol megfelelő iránymutatással, az erőforrások hatékony felhasználásával és tiszta célokkal sikereket lehet elérni. Hangsúlyozta, ehhez kiszámítható szabályozásra, a lobbizás helyett tisztességes, korrupciómentes versenyre, átlátható támogatási rendszerre és az uniós forrásokra van szükség. Az új kormány gazdasági terveit ismertetve elmondta, azonos hangsúlyt szánnak az iparnak, a kereskedelemnek és a turizmusnak. Kiemelte, hogy a GANZ Ábrahám fejlesztési programban 4 év alatt legalább másfélszeresére növelik az innovációra fordított forrásokat, és fokozottan támogatják a minőségi beruházásokat.
5: Az a beruházás jó Magyarország számára, amely technológiát hoz, amely tisztességes versenybért fizet, nem segédmunkási bért, magyar beszállítókat vonz be, és már az üzlet megkötése előtt tiszta a partner számára, hogy ez az üzleti propozíció Magyarországnak, és tiszteletben tartja minden esetben a környezetünket.
6: A leendő miniszter az energiaügyet nevezte a versenyképesség egyik kulcs területének. Kapitány István hangsúlyozta, hogy hálózatfejlesztésre, célzott energiahatékonysági programokra és az energiabiztonság megerősítésére van szükség.
5: Felül kell vizsgálni a Paks 2 finanszírozását, költségeit és megvalósítási feltételeit. Ezek titkosított szerződések, nem láttuk, ezeket meg kell vizsgálnunk. A magyar energiaiparban, a magyar energiaellátásban a nukleáris stratégia egy nagyon fontos szerepet játszott és fog játszani.
6: Felülvizsgálják a rendszerhasználati díjakat, szociális alapon kiterjesztik a rezsicsökkentést, és 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. Sorolta a miniszterjelölt, aki hozzátette, a tervezett intézkedések fedezetét a korrupció felszámolásával, a kedvezőtlen szerződések felmondásával és az uniós támogatások biztosításával teremtenék elő. Az ár és stopp és a különadók kivezetésével kapcsolatban kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, ennek most még nincs itt az ideje.
5: Az első 100 napban kormányunk feladata az lesz, hogy át kell néznünk a legfontosabb szerződéseket, támogatási konstrukciókat és vállalkozói terheket. Azért, hogy tisztán lássunk minden egyes gazdasági területen.
6: Kapitány István miniszteri kinevezését a bizottság 3 tartózkodás mellett 12 szavazattal támogatta.
1: Az agrár- és élelmiszergazdaság stratégiai kérdés. Ezt hangsúlyozta meghallgatásán az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Móna Szabolcs azt mondta, az alapanyagtermeléstől a minél magasabb feldolgozottsági szintet elérő agrárgazdaság irányába kell Magyarországnak elmozdulnia. Emellett fontosnak nevezte a jogbiztonság visszaépítését és a társadalmi vitákat a sokakat érintő kérdésekben. A szakbizottság támogatta a miniszterjelöltet. Szilágyi Béla összeállítása.
7: A magyar agrárgazdaság, a magyar élelmiszergazdaság igenis ki kell mondani, hogy stratégiai kérdés.
8: Egyben küldetés és komoly felelősség is, hiszen 9,5 millió magyar ember élelmiszerbiztonságát határozza meg Magyarországon. Ezt hangsúlyozta kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottsága előtt Bóna Szabolcs. A miniszterjelölt elmondta, nincs más jövő az agrárium számára, mint az, hogy az alapanyag termelés után minél gyorsabban elérje a magasabb feldolgozottsági szintet. Ehhez és az ágazat előtt álló más kulcsfontosságú feladatok teljesítéséhez a szakmát mindenképpen meg kell kérdezni.
7: A klímaváltozás, a gazdasági környezet változása, a demográfiai helyzet változása, a munkaerő kérdése mind olyan égető dolog a magyar agrárium tekintetében is, ahogy az egész világon az agrárgazdaság tekintetében, amelyre megoldásokat és válaszokat kell találnunk.
8: A miniszter előtt külön kiemelte a klímaváltozással kapcsolatos teendőket, leszögezte, hogy a magyar agrárium képes az alkalmazkodásra.
7: Azt kell látni, hogy szinte minden éghajlati adottság megtalálható, főleg a klímaváltozás okán. Minden éghajlati adottságra vannak válaszok. Nem szégyen tanulnunk. Nem szégyen elmenni megnézni azt, hogy ki hogyan alkalmazkodik a hasonló klimatikus viszonyokhoz. Nem szégyen arra egy agrárgazdaságot építeni, amit máshol látunk, és akár azt továbbfejleszteni is.
8: Fontos kérdésnek tekinti Bóna Szabolcs a gazdatársadalom előregedését. Ennek kapcsán kifejtette, hogy segíteni kell azokat a fiatalokat, akik az agráriumból szeretnének megélni, szeretnék megtapasztalni a paraszti létet. Ugyancsak kiemelt feladatnak tekinti az oktatást. A miniszter jelölt szerint ahhoz, hogy legyen egy jó feldolgozóipar, ahhoz, hogy legyen egy jó élelmiszergazdaság, megfelelő szakembereket kell képezni. Itt még sokat ennivaló, szögezte le Bóna Szabolcs.
7: El kell érnünk, hogy a magyar termékek aránya a polcokon nőni tudjon.
8: Fontos feladatnak tekinti a miniszterjelölt a kis és közepes gazdálkodók támogatását is, és komplex agrárstratégia kidolgozását.
7: Stratégia kell. Azt gondolom, hogy ez egy nagy hiátusa az agráriumnak, hogy nincs konkrét és komplex agrárstratégiánk. Ennek a stratégiának a megalkotásában szükség van a szakmai szervezetek véleményére, szükség van a gazdák véleményére, és azt gondolom, hogy szükség van a társadalmi igények felmérésére.
8: A miniszterjelölt hozzátette, bízik benne, hogy a következő 4 évben egy fejlődő és működő agrárgazdaságot és élelmiszergazdaságot tudnak kialakítani. Bóna Szabolcs jelölését a bizottság 2 tartózkodás mellett 7 szavazattal támogatta.
1: Az egészségügy az ország egyik legfontosabb közszolgáltatása, a társadalmi biztonság egyik alapja és a nemzet jövőjébe való egyik legfontosabb befektetés. Fogalmazott a Tisza kormány egészségügyi miniszterjelöltje az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága előtti meghallgatásán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány számára központi kérdés. Csüri Fannino a beszámolója.
9: Őszinteség, transzparencia, szakmaiság, értékalapúság, biztonság, minőség, méltányosság, elérhetőség, betegközpontuság.
2: Sorolta az egészségügy átalakításának és fejlesztésének fő szempontjait a Tisza kormány miniszterjelöltje. Hegedűs Zsoltot kinevezés előtt az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága hallgatta meg. A miniszterjelölt több alapvető célt nevezett meg. Elsőként a hálapénz teljes kivezetése utáni empatikus és etikus egészségügy megerősítését említette. Az egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülése, a szakmai önállóság növelése is szóba került. Kiemelte az értékalapú egészségügy megteremtését, amelyen a többi között a legjobb gyakorlatok feltérképezését és elterjesztését, pozitív ösztönzők bevezetését értette. Végül a prevenció, a népegészségügyi folyamatokra való fókuszálás fontosságát hangsúlyozta.
9: Tisztelt Bizottság, az első magyar orvosnőről elnevezett programunk, a Hugonai Vilma egészségügyi programunk szellemisége világos, korszerű gyógyítás, modern kórházak kellenek egy egészséges nemzetért. Ez nem általános szándéknyilatkozat, hanem konkrét vállalások rendszere.
2: Hozzátette, a beteget kell az ellátás középpontjába helyezni. Az elégedettséget minden intézményben kötelezően kell mérni, az eredményeket pedig rendszeresen publikálni kell. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyi kormányzást is új alapokra kell helyezni, ezért önálló egészségügyi minisztériumot hoznak létre. Külföldi példára megalapítják a Magyar Klinikai Kiválósági és Irányelv Központot és a Független Egészségügyi Minőség Ellenőrzési Hatóságot. A miniszterjelölt arról is beszélt, hogy évente legalább 500 milliárd forint többletforrást kell biztosítani az állami egészségügy számára. A finanszírozásban pedig alapvető fordulatra van szükség, ezért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt, amelyet Országos Egészségbiztosítási Pénztárra neveznek át, stratégiai és elemző kapacitásokkal kell erősíteni. A forrásbővítést pedig össze kell kötni például a forrás elosztás megújításával. Hegedűs Zsolt elmondta, újjászervezik a népegészségügyet és a szűrőprogramokat.
10: Céljuk, hogy a ciklus végére az ilyen eseményeken való részvételi arányok elérjék az uniós átlagot. A daganatos megbetegedések száma pedig legalább 10%-kal csökkenjen. 2035-ig a születéskor várható élettartam pedig legalább 80 évre emelkedjen. Országos kampányokat indítanak a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítására. Mindezért külön népegészségügyi államtitkárság felel majd. Hegedű Zsolt az alapellátás helyzetéről is beszélt, kiemelve a terület felügyeletéért csak ugyan külön államtitkárságot hoznak létre.
9: Az alapellátást nem foltozni kell, hanem teljesen újra szervezni. Önálló szakmai irányítást adunk neki az Országos Alapellátás és Módszertani Intézet létrehozásával. 164 integrált területi egészségügyi és szociális centrumot hozunk létre.
10: A szakember hiányt a többi között ösztöndíj programokkal oldanák meg. Évente 30 milliárd forintot költenének erre. Hegedű Zsolt azt is elmondta, hogy Karikó Katalin Nobel-díjas professzor a tanácsadói testület tagjaként fogja segíteni miniszteri munkáját.
1: A Tisza kormánya béke kormánya lesz, nem küld katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítja vissza a sorkötelezettséget, jelentette ki a honvédelmi miniszterjelölt a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ülésén, ahol a feladatok között említette a kibervédelem erősítését, és azt is, hogy visszaállítsák a szövetségesek bizalmát.
11: Ruszin Szendi Romulus jelezte, a már meglévő és tervezett szerződéseket átnézik, hogy a 2%-os GDP arányos hadikiadás valóban a honvédség és Magyarország képességeit tudja erősíteni. Hangsúlyozta, a koronavírus járvány, az árvízhelyzet és a migráns válság bebizonyította, hogy a magyar katonákra mindig lehet számítani. Ugyanakkor szerinte ahhoz, hogy a honvédség ütőképes legyen, vissza kell állítani a katonák morálját és fejleszteni kell a munkakörülményeket.
12: A jelzések, amit a katonáktól kapok, azt mutatja, hogy drasztikusan csökkent az emberek és a szakemberek létszáma. Éppen ezért vissza kell adni a megbecsülést és az önbecsülést a katonáknak. Ez egy illetményrendezést jelent, ez azoknak a jogszabályoknak a kivezetése, ami nem veszi figyelembe a szolgálati kultúrát, és az életpálya megalkotása és annak méltó lezárása szintén része annak a programnak, amit a Tisza kormány felvállalt.
1: A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek stabil, kiszámítható és professzionális működésére van szükség. Erről a belügyminiszter jelölt beszélt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén.
11: Posfai Gábor azt mondta, olyan rendszerért fog dolgozni, amely képes megvédeni Magyarországot, tiszteli a törvényt, és amelynek működésében a magyarok újra megbízhatnak. Jelezte, kivizsgálják a Pegasus szoftverhez kapcsolódó lehallgatási botrány részleteit, valamint nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat és a 2010 óta elrendelt politikailag motivált titkos megfigyeléseket. A miniszter jelölt a tárca átalakításáról is beszélt.
13: Az oktatás visszakerül a gyermek és oktatási minisztériumba, az egészségügy az egészségügyi minisztériumba, a szociális ügyek és drogprevenció pedig a szociális és családügyi minisztériumhoz kerülnek, ahol azoknak a helye van. Fontos feladat a hatalompolitikai szempontok alapján elvett nemzetbiztonsági szervek fölötti felügyelet reintegrációja a tradicionális belügyi felügyeleti rendszerbe és azok belpolitikai béklyobból való felszabadítása. Az új struktúrában a belügyi tárcához kerül az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A belügyi tárca egyetlen feladatköré bővülését az új kormányzati struktúrában a sportügyi portfólió befogadása jelenti.
1: Szembesítéssel és igazságtétellel kell kezdeni a munkát, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Közlekedési és Beruházási Bizottságában. Hangsúlyozta, megnyitják azokat az aktákat, amelyeket az elmúlt másfél évtizedben elzártak a nyilvánosság elől, és kivizsgálják a szabálytalanságokat.
11: Vitézi Dávid a tárca második kiemelt feladataként az uniós források hazahozatalát nevezte meg. Emellett szerinte újjá kell építeni a felszámolt intézményrendszert, a vasútrombolás korából pedig át kell lépni a vasútfejlesztés korszakába. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hozzátette, az elmúlt évek döntései miatt idén-nyáron sem lesz elég intercity kocsi a magyar vasúton.
14: Ki kell mondanunk, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ezekben a dolgokban tisztán és érthetően beszéljünk, hogy óriási károkozás történt. Magyarország brutális mennyiség Európai Uniós forrástól esett el annak köszönhetően, hogy az elmúlt években nem sikerült lezárni azokat a vitákat, amik az Európai Uniós források hazahozatalához szükségesek. Az elmúlt két évben a közlekedési és környezetvédelmi Európai Uniós források terén évente 1 milliárd euró összességében az akkori árfolyamon 800 milliárd forint Európai Uniós forrástól esett el végleg Magyarország. Ebből a pénzből rendbe lehetett volna tenni az összes hévet, lecserélni a hévek járműveit, lecserélni az összes intercityt, felújítani számos egy- és kétszemjegyű főutat, és még maradt volna is másra. És ezt a pénzt egyszerűen visszaküldték Brüsszelbe.
1: A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását és a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezése előtti meghallgatásán a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága előtt.
11: Tarr Zoltán hangsúlyozta, a választási rendszert a bizottsággal és a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve dialógust folytatva fogják módosítani, hogy az valóban megfeleljen a nemzetiségek helyzetének, és a képviseletek ne válhassanak kívülről érkező politikai befolyás áldozatává. A miniszterjelölt arról is beszélt, hogy az oktatás, így a nemzetiségi oktatás területén is az intézmények autonómiájának visszaadását tervezik.
15: Mi arra vállalkozunk, hogy lebontjuk a gyűlölet falait, arra vállalkozunk, hogy a közösségekkel, kezdve a családokkal, az iskolai, a munkahelyi, a nemzetiségi közösségekkel együttműködve a társadalom építésére szövetkezünk, kinek-kinek lehetőséget adva arra, hogy szabadon, békében gyakorolhassa a nyelvét, kultúráját, vallását, bármit, ami az ő önmeghatározásához szükséges és törvénybe nem ütközik.
1: Észtországhoz hasonló, gyorsabb és egyszerűbb digitális államot építene a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán parlamenti meghallgatásán azt mondta, olyan minisztériumot szeretne létrehozni, amely képes Magyarországot átrepíteni a 21. század második felébe. A miniszterjelölt szerint a cél egy olyan digitális állam megteremtése, ahol az ügyintézés egyszerű, gyors és kényelmes.
11: Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László miniszterjelölti meghallgatásán. Az élő környezetért felelős miniszterjelölt hozzátette, a Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Elmondta, hogy az ipari termelővállalatok jelenléte fontos, de az emberek egészsége, a környezet megvédése prioritást élvez.
1: A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakció vezetője.
11: Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak.
1: Itt a Krónika. Kedvezően alakultak a márciusi ipari termelési adatok. Az élelmiszeripar, az akkumulátorgyártás és a számítógépgyártás mellett a járműgyártás is jól teljesített itthon éves szinten, hangsúlyozta a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.
11: Molnár Dániel a Kossuth Rádióban meglepőnek nevezte a járműgyártás teljesítményét. Az ágazatnál a BMW gyár termelése és több nagy beruházás is lendített az adatokon. Hangsúlyozta, a kiskereskedelmi forgalomban jelentős bővülés volt, ami továbbhajtja a gazdaságot.
16: A növekedésnek nagyjából a 40%-át az üzemanyagforgalom, tehát a pánikvásárlások adták. De ha kivonjuk ezt, akkor is egy érdemi, közel 5%-os formán bővülés van. Tehát volt az évelején jelentős jövedelemnövekedés, egyrészt a reálbérek emelkedése, másrészt meg a különböző kormányzati támogatások. Tehát ide vehetjük a 14. havi nyugdíjat, a különböző SZIA-mentességeket, 40 év alatti édesanyák, vagy az otthonteremtési támogatást. És ez lecsapódott a kiskereskedelemben. Tehát fogyasztás továbbra is erős, és hajtja a gazdaságot.
1: Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
11: Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ezt csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdák a gazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termést tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák.
17: Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenék. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszályt csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség. Még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
11: 4 perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy megkezdődtek a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásai. A kormány tagjai holnap tesznek esküt. A folytatásban pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy újabb két embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést a Hondius óceánjáróról tegnap leszállt utasok között.
0: Déli krónika.
1: Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait. Teherán a harcok teljes körű beszüntetésére, a hormuzi szoros feletti ellenőrzés jogára, valamint a blokád és a szankciók feloldására összpontosítana. Nukleáris programját ugyanakkor egyelőre elkülöníteni a fegyverszüneti és a hajózási megállapodásoktól. Részletek Pék Bulcsútól.
18: Most olvastam az úgynevezett iráni képviselők válaszát, nem tetszik, teljességgel elfogadhatatlan. Ezt írta az amerikai elnök vasárnap a közösségi oldalán. Donald Trump egy másik posztban az elődei, Barack Obama és Joe Biden felelősségének nevezte, hogy korábban nem számoltak le az iráni rezsimmel. Úgy fogalmazott, Irán 47 éve vezet meg minket, miközben utcai robbantásokat hajtanak végre, és nemrég 42 ezer ártatlan tüntetőt öltek meg. Donald Trump az év elején eldurvult iráni tüntetésekre utalt, amelyeken független beszámolók szerint emberek 10 000-eivel végezhetett a teheráni vezetés. Az amerikai elnök akkor segítséget ígért az iráni forradalmi gárda megdöntéséhez, február 28-án pedig Izrael és az Egyesült Államok közös erővel támadta meg a perzsa államot. A háború legfontosabb céljainak az iráni atomprogram felszámolását és Irán támadó képességeinek megsemmisítését tűzték ki. Utóbbiról az egész világ megbizonyosodhatott, amikor Teherán válaszlépésként a környező arab országokban hajtott végre légi csapásokat. Az izraeli kormányfő szerint ez a fenyegetés továbbra is fennáll. A háború komoly eredményeket hozott, de még nincs vége, mert még nem vittük el Iránból az olyan hasadó anyagokat, mint például az uránt. Az urándúsítás folytatódik Iránban, és meg kell állítani. Ezen felül ott vannak az iráni támogatást élvező külföldi csoportok is, amelyek ballisztikus rakétákat akarnak gyártani. Sok kárt okoztunk nekik, de a munka még nem ért véget. Nyilatkozta Benjamin Netanyahu a CBS hírcsatornának adott vasárnap közzétett interjújában. További problémát jelent, hogy a háború kitörése után Irán lezárta a hormuzi szorost, amely jelentős emelkedéseket eredményezett a nyersolaj világpiaci árán. A múlt hónapban az Egyesült Államok is blokád alá helyezte a tengeri átjárót, hogy az Iránt támogató országok hajói se tudják elhagyni a térséget. Az Egyesült Államok az áprilisban kikiáltott tűzszünet ellenére már kísérletet tett arra, hogy erővel szabadítsa fel a tengerszorost, ez azonban ezidáig nem járt sikerrel. Donald Trump korábban arra kérte NATO szövetségeseit, hogy közös erővel tegyék járhatóvá a hormuzi szorost, erre egyelőre nem mutatkozott hajlandóság. Bár az utóbbi időszakban az Egyesült Királyság és Franciaország is hadihajókat vezényelt a térségbe, mindkét ország jelezte, hogy békés eszközökkel vetne véget a konfliktusnak.
4: Soha nem került szóba, hogy erővel nyissuk újra a hormuzi szorost. Ha gondolják, hallgassák vissza valamennyi nyilatkozatomat az ügyben. Ez a megoldás soha nem szerepelt Franciaország lehetőségei között. A britekkel és 50 másik országgal közösen egy olyan küldetést vállaltunk, aminek célja, hogy Iránnal, az Egyesült Államokkal és a térség országaival együttműködve békés úton érjük el a hajóforgalom visszaállítását, fogalmazott Emmanuel Macron francia elnök. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok és Irán továbbra sem került közelebb a megállapodáshoz. Bár a legújabb tárgyalások részleteit nem hozták nyilvánosságra, az iráni médiában arról beszélnek, hogy a perzsa állam korábbi követelései nem változtak, tehát a tartós békéhez a háború okozta károk jóvátételét és a hormuzi szoros feletti irányításuk elismerését várják el.
1: Ukrajnában halálos áldozata is van az elmúlt órák orosz légicsapásainak, 4 megyében pedig áramhiány alakult ki. Közben Kijev szorosabbra fűzi európai szövetségeseivel a katonai együttműködést. Erre elsősorban az amerikai támogatás csökkenése miatt van szükség. Iváncsik Attila beszámolója.
19: A dél-ukrajnai Zaporizzsa megyében egy helyi lakos meghalt, 5 pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapásokban. A szintén déli Mikolajivi terület is az ellenséges harci drónok célpontja volt, több helyi lakos megsérült. 4 ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás a légicsapások után. A kijevi sajtó arról ír, hogy a hétvégén folytatódott az orosz csapatok előre nyomulása, Donyeszk megye 3 pontján is előre tudtak törni. Vasárnap 180 összecsapás volt a szemben álló felek között, ami a harcok intenzitásának csökkenését jelzi. Hétfő reggel Kijevbe érkezett a német külügyminiszter. Boris Pistorius látogatásának fő célja a Berlin és Kijev közötti védelmi együttműködés szorosabb átétele. A tervek szerint megállapodás születik például nagy hatótávolságú harci drónok közös gyártásáról. A külügyminiszter szerint stratégiai szövetségesként jól kiegészítik egymást. Németországnak technológiája, Ukrajnának harci tapasztalata van. Ezt megelőzően vasárnap Kijev Norvégiával állapodott meg közös tüzérségi lövedékek gyártásáról. Szakértők kiemelik, miután csökkent az amerikai haditámogatás mértéke, Ukrajna szorosabbra fűzi katonai együttműködését az európai országokkal.
1: Több ezren tüntettek a terjedő antiszemitizmus ellen Londonban. Nagy-Britanniában az elmúlt hónapokban több zsinagógát és zsidó közösséget is támadásért. A tüntetők szerint a londoni vezetés nem lép fel kellően az antiszemitizmus ellen, és nem tudja megfékezni az országban élő zsidók és vallási intézményeik elleni agressziót. Londonban nemrég külön rendőri osztagot hoztak létre a zsidó közösség védelmére. Lehocki Zsuzsa összefoglalója.
20: Hangos bekiabálások közepette alig hagyták szóhoz jutni a brit munka és nyugdíjügyi minisztert a londoni antiszemitizmus elleni tüntetés résztvevői. Ezek üres szavak, cselekedni kell, kiabálta egy nő, miközben a tárcavezető a szabad vallásgyakorlásról beszélt. Azt szeretném, ha zsidó emberek a vallásuk jelképeit szabadon viselhetnék, nem csak templomaikban, hanem a mindennapi életben, a munkahelyen és minden más helyen is, fogalmazott a miniszter. A tömeg azonban továbbra is a nem tetszését fejezte ki. Sokan azt mondták, hogy a kormány nem tesz meg mindent, hogy a brit zsidó közösséget megvédje az egyre gyakoribb támadásoktól. Gyermekkorom óta most először szembesültem ilyen elképesztő mértékű antiszemitizmussal. Mi vagyunk az egyetlen olyan közösség az Egyesült Királyságban, akinek az iskoláit, zsinagógáit és egyetemeit fegyveresek őrzik, mondta a tüntetés egyik résztvevője. A londoni rendőrség szerint a 300 ezres brit zsidóság most az összes jelentős radikális mozgalom gyűlölet listáján szerepel. Ezek közé tartoznak a szélsőséges baloldali és jobboldali csoportok, az iszlamista terrorszervezetek, valamint az ellenséges, külföldi, főleg iráni támogatású szervezetek. A napokban ezért külön rendőri osztagot hoztak létre a londoni zsidó közösség védelmére. Teljes mértékben megértem, hogy félnek és aggódnak az elmúlt napok eseményei miatt, és ez elfogadhatatlan. Az Egyesült Királyságban az antiszemitizmus erősödését tapasztaljuk, ezért mozgosítottuk a rendőrséget. A biztonsági szervezetek és a kormány pedig további intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy fellépjenek ez ellen, mondta a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője. Nagy-Britanniában az utóbbi hónapokban egymást követték a zsidó intézmények, mindenek előtt a zsinagógák elleni gyújtogatásos támadási kísérletek, és halálos áldozatokkal járó terrorcselekmények is történtek.
1: Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife partjainál kikötött Hondius óceánjáróról. A párizsi kórházba szállított nő egészségi állapota romlott az éjszaka. A WHO szerint a hantavírus esetében nem újabb COVID-típusú világjárványról van szó, azonban a hajó utasaira és a kontaktszemélyekre is szigorú 42 napos karantén vár. Bánkata összeállítása.
3: Vasárnap délután érkezett meg Párizsba az az öt francia állampolgár, akiket a hantavírussal fertőzött Hondiusról menekítettek ki. A különjáratot a repülőtéren speciális egységek várták, és azonnal kórházba szállították az utasokat. Egyikük állapota, aki már a levegőben rosszul lett, az éjszaka folyamán tovább romlott. Az elvégzett tesztek pedig igazolták, elkapta a kórt. Megerősíthetem, a beteg hantavírussal fertőzött. Egy speciális infektológiai osztályon ápolják, ahol a legszigorúbb óvintézkedés vezettük be a kol tovább terjedésének megakadályozására, nyilatkozta a francia egészségügyi miniszter. Az Egyesült Államokban is azonosítottak egy fertőzöttet, aki egyelőre tünetmentes. Az óceánjárón utazó 17 amerikait speciális biológiai izolációs kapszulákban szállították a nebraszkai Omahába, az ország egyetlen szövetségi karantén központjába. Tenerifén vasárnap estig több mint 90 utast juttattak a partra, többségük már meg is érkezett hazájába. A Kanári-szigeteken az utolsó fázisába lépett az evakuálás. A spanyol egészségügyi miniszter közölte, hétfő délután az utolsó mentesítőjáratok is felszállnak 24 holland, ausztrál és új-zélandi utassal. A tengerjáró is készül a hazatérésre. Reggel megtankolták, és amint az utolsó turisták is elhagyják a fedélzetet, elindul Hollandiába egy teljes fertőtlenítésre. A 30 fős személyzet az út végéig a fedélzeten marad. A WHO szakértői szerint a kórokozó nem terjed olyan agresszíven, mint a koronavírus, de az andoki variáns sajátossága, hogy emberről emberre is továbbadható. Megjelenése világszerte riadalmat keltett. A szakértők azt mondják, bár egy nagyobb járvány kitörésének esélye csekély, a mentés során szigorú óvintézkedéseket alkalmaznak, a gyanús eseteket pedig azonnal izolálják. A műveletben az egészségügyi világszervezet szakemberei is részt vesznek. Ez nem a COVID. Az átlag embereknek itt ebben a helyzetben nem kell aggódnia a hantavírus miatt. A spanyol hatóságok nagyon gondosan és körültekintően kezelik ezeket az embereket. A hajóról kis csónakokba szállnak, a buszokon pedig egymástól távol ülnek, így nem jelentenek veszélyt egymásra, magyarázta az egészségügyi világszervezet orvos szakértője. A holland bejegyzésű luxushajó a múlt hónap elején indult útnak az argentinai Ushuaiából, és eredetileg a Zöldfoki-szigetekre tartott. Április 11-én azonban egy 70 éves férfi életét vesztett.

0: valamint a főút Útőrház utcai csatlakozását lezárták. Jelentős a torlódás.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 7. kerületben a Damjanich utcában, a Rottenbiller utcánál a Dózsa-György út felé. Sávlezárásra kell készülni. Félpályás lezárásra kell készülni ma napközben a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárták mától szintén a 11. kerületben a Török-Bálinti utat, a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
1: Meddig kell erre a záporos, zivataros időjárásra számítanunk, és egyébként hozzá jelentős csapadékot? Kérdezem a meteorológust, Tóth Tamást.
4: Jó napot kívánok! Egyes körzetekben hozhatnak, hiszen nedves labil is a légkör felettünk, és a következő órákban a záporok első hullámát követően újabb zivatarok megjelenése várható, és ugye a zivatarfelhők magjában hirtelen alázúduló, akár nagyobb mennyiségű csapadék is kialakulhat, és kisebb körzetekben ez bizony akár 20-30 mm-t is jelent, de ugye ezeknek a zivatarfelhőknek a karakterisztikus méretéből következik az is, hogy a magjuktól távolodva azért viszonylag gyorsan csökken a lehulló csapadék mennyisége. Viszont nem egy, nem két zivatarfelhő képződik, elég sok helyen számíthatunk tehát csapadékra. Észak-kelet felé tartanak majd ezek a zivataros gócok, viszont itt-ott a meleg, labilis levegőben akár még jég, illetve átmeneti viharos széllökések is kísérhetik ezeket a csapadékgócokat. Majd az esti időszakban átmenetileg számosságuk csökken, egy hidegfront hatására viszont az éjszakai óráktól kezdve a Dunántúlon újból nagyobb területen várható, ekkor már eső is, a záporok néhány zivatar mellett. A front átvonulását holnap pedig feltámadó, a Dunántúlon akár viharossá fokozódó északnyugati szél is kísér, ezzel együtt pedig megérkezik a lehűlés is, és még holnap is a fronthoz kapcsolódóan több felé várunk további esőt, záporokat, illetve zivatarokat. Az éjszakai órákban 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, holnap pedig tághatárok között 11 és 22 fok között alakul a maximum, a Dunántúl nyugati felében már délelőtt bekövetkezik a maximum, és további lehűlés várható abban a térségben.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István és a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Fehérvári Petra és Bőti Attila. Viszont hallásra!
5: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Tudni akarsz? Tanulj meg látni. Minden ismeretedet kívülről kaptad, semmi sincs lelkedben, ami nem volt meg előbb érzékeidben. Babits Mihály író, költő, műfordító gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. május 11-én hétfőn itt a Dankó Rádióban. Jó ebédhez szól a nóta ma is, mint ahogy az év 365 napján ugyanebben az időben. Kellemes időtöltést kívánok! Tarnai Kis László énekel mai műsorunkban elsőként, majd 60-i Kis Gyöngyit halljuk a Tegnap éjjel álmomban és a Künn a Dorozsmai határban című csárdások. Sokkal alapozzuk meg a mai hangulatot. Nótára fel, kedves Dankó család!

nekem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a hány, de már ébren voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam.

A Lakatos dinasztia legifjabb cigány muzsikusa, prímása, ifjabb Déki Lakatos Sándor ma ünnepli születésnapját. Kedves Sándor, Isten éltessen nagyon sokáig, erőben és főleg egészségben, boldogságban. Jó kívánságaimat a Dankó Rádió egésztábja nevében tolmácsolom. A következő zenei összeállításban természetesen a születésnapos ifjabb Déki Lakatos Sándor prímás vezeti a zenekart. Mellettük énekel Karcagi Nagy Zoltán, Szabó Szilvia és Kalina Enikő. Zárásként egy zenekari hangfelvételt hallunk. Fogadják sok szeretettel!

És most, kedves hallgatóink, Varga Jenő prímás és zenekara játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Reggel óta tart a leendő Tisza kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. A külpolitikát nem egy párt vagy harmadik ország, hanem a szuverén Magyarország érdeke határozza majd meg, jelentette ki parlamenti meghallgatásán Orbán Anita külügyminiszter jelölt. A politikus közölte, céljuk a vitás ügyek rendezése, a kiszámítható, megbízható és együttműködő partneri szerep megerősítése, ezzel együtt a magyar érdekek következetes képviselete. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, és több beszerzési forrásra támaszkodik a jövőben, valamint megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Nem állítják vissza a sorkötelezettséget és nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba. A Tisza a béke kormánya, jelentette ki a honvédelmi miniszter jelölt bizottsági meghallgatásán. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, vissza kell állítani szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatáson. Pósfai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Európa legszigorúbb szankcióit alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Gajdos László közölte, szeptemberben alakul meg az új környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok folyamatos, szakmai alapú ellenőrzése, valamint a vizek és a levegő minőségének vizsgálata is. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció. Erről tájékoztatotta a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt emberséges hangnem. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. A modern, kíméletes terápia képalkotó eszközök, például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát. az időjárásról. A középső és keleti tájakon borult az ég és esik az eső, a Dunántúl nagy részén azonban már többnyire süt a nap. Holnap többnyire borult idő lesz, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben általában 15-22 fok valószínű.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A kopogós a csizmám és a rámás csizmát visel a babám című csárdásokkal indítjuk adásunk második részét. Hajnal Nikolett után Szöllősi Emese énekel.

soron következő zenei összeállítás első darabja Murgács Kálmán és Agyagfalvi Hegyi István szerzeménye. Címe: Kisasszony napjára elmennek a fecskék. Előadja Nádasti László Johann János zenekarának kíséretével. Majd egy nóta kettős csendül fel, egészen pontosan a Jaj, de szép kék szeme van magának című magyar nóta Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László előadásában. Majd az Anyós nótával és az Egy cica, két cica című csárdással folytatjuk a sort. Ekkor már Nógrádi Tóth Istvánt és Puskás Sándort halljuk.

0: Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A magyar zene rádiója.
1: Volt nekem egy igen kedves barátom, jaj, de nagyon szerette a családom. Igen sokat törődött más bajával, hát elvitte a feleségem magával. De igen sokat törődött más bajával, elvitte a feleségem magával. Áldjon meg az Isten érte, barátom, hogy ilyen nagyon szeretted a családom. Nem is gondolnék én te rád haraggal, csak anyósan is vitted volna magaddal. De nem is gondolnék én te rád haraggal, csak anyósan is vitted.

Dócs Péter egyik kedvenc csárdása, Tarcsai Vilmos szerzeménye. Ez nem más, mint a Vásárhelyi Híres Promenádon című magyar nóta. Hát hallgassuk meg Dócs Péter előadásában Lakatos Miklós zenekarának kíséretével. Egy 2016-os felvételről szól ez a nagy klasszikus Csíkszeredai Dankóklub előadásunkról.

Szóka Júlia, Mészáros Adél, Nagy Noémi és Bétóth Magda énekel a folytatásban. Az anyai szívről szól az első dal, majd egy andalgó is helyet kap, Este van, én pedig várok rá címmel. De felcsendül még a Gyertek ide budapesti cigányok és a Sárga Arigó Kerek a cipó című csárdás. További kellemes időtöltést kívánok!

továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Most egy hangulatos bálba kalauzoljuk el önöket. Ebben segítségünkre lesz Szentendrei Klára, a zenekart Lendvai Csócsi József prímás vezeti, majd Rózsa Béla előadja saját szerzeményét. Ennek a csárdásnak címe csak ennyi, egyszer egy csárdás. Hát további jó rádiózást!

Alig, hogy köszöntöttük egymást a Déli Krónika után, most már is konferálom az utolsó énekes összeállítást hétfői adásunkban. A Gyere velem akáclombos falomba, a házunk előtt bólintgató akácfa, a Befogom a lovam és a Nem hiszed el pedig hát a szerelem című melódiákat előadja Szalai László, Szeredi Krisztina, Sánta Zsolt és Talabér Erzsébet.

0: Dankó Rádió. Banyhádon FM 92,8. A magyar zene rádiója.
1: Befogom a lovam, befogom a lovam, zöldre festett iskolcsékba. Elviszem a bó.

Solosovics Dezső Prímás és a zenekar a muzsikál hétfői adásunk utolsó perceiben. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől. Bízom benne, találkozunk holnap is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Zene Rádiójában. Addig is, ha tehetik, akkor maradjanak velünk. Jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk Gáz Zoltánnal, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod, az életed.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
4: Így sem lehet. Nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Reggel óta tart a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A Tisza kormány 16 minisztere a holnap délután 4 órakor kezdődő parlamenti ülésen már esküt tehet. A törvényes működés és a szakmai munka biztosítása, az intézményi stabilitás és függetlenség helyreállítását, valamint a szervezeti integritás megerősítését nevezte legfontosabb feladatának a leendő belügyminiszter. Posvai Gábor a konkrét intézkedések között elmondta, kivizsgálják és nyilvánosságra hozzák a Pegasus szoftverhez kötődő lehallgatási botrányt, nyilvánosságra hozzák a 2010 óta elrendelt politikailag motivált titkos megfigyeléseket, valamint az ügynök aktákat is. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, és több beszerzési forrásra támaszkodik a jövőben, valamint megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Nem állítják vissza a sorkötelezettséget, és nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, a Tisza a béke kormánya, jelentette ki a honvédelmi miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, vissza kell állítani szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt emberséges hang nem lesz. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók, dolgoztak az RTL-nél, illetve az ATV-nél. A kormányfő közölte, hogy a kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a jövőben a nyilvánosságot. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek. Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Füstmilán aranyzsebórájára is lehet licitálni a BÁV májusi művészeti aukcióján. Az író zsebórája mellett még csaknem 600 tétel, például egy pár 44 millió forintos gyémánt fülbevaló zsolnai szecessziós vázák és egy art deco stílusú Kovács Margit kerámia, valamint egy ripőrónai portré is kalapács alá kerül. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, többfelé több tucat járásban riasztás van érvényben az ivatarok miatt. Holnap többnyire borult időre készülhetünk, keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Napközben 15-22 fok várható.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket hétfői kívánságműsorunkban, és kívánok nagyon kellemes délutánt, illetve van egy apró programajánlóm is, nem is olyan kicsi, ugyanis a ma esti szentendrei Dankó koncertünkre a Hamvas Béla Művelődési Házban van még néhány üres helyünk, úgyhogy ha gondolják, akkor este 6-kor szívesen látjuk Önöket, majd erről még, illetve a fellépőkről bővebben is szólok később. A héten a Pongrácok, Szervácok, Bonifácok és Zsófiák ünneplik névnapjukat, gondoljanak rájuk, ha van ilyen nevű kedves rokonok, ismerősük, és köszöntsék őket a kívánságműsoron keresztül. Telefonszámunk 061-759-6071. A szerkesztő ma is Nemesniki, a hangmérnök Wolf Attila. Baranya Lászlóné kérte az első nótát Nádudvarról, Kiskároly énekel, Elmegyek én.

Judit Mezőberényben szeretné meghallgatni a következő nótát. Vörös Sárit Lakatos Sándor zenekara kíséri. Azt hiszed, hogy boldog vagy már?

naptár több Ferenc napot is jegyez, többek között a mait. Bíró Ferencné férjét köszönti a következő nótával. Kalmár Pál énekel, kísérifje Magyar Imre zenekara. Jó estét kívánok!

várom, megjöttek a fehérvári huszárok. Jó reggelt kívánok, elmentek a fehérvári huszárok. Jó reggelt kívánok, elmentek a fehérvári huszárok.

Katona Viktória Balatonfüredről kérte a következő slágert, melyet ezúttal Farkasházi Réka énekel, Valahol egy lány.

Ez a feldolgozás a Csináljuk a Fesztivál című műsorban hangzott el. Rózsáné Piroska kérte a következő nótát Sárbogárdról, Dóri Józsefet, Lakatos Mihály zenekara kíséri, Bazsa Mári lébája.

szoknyája. Ez a csárda, de hangos, Vasa már itt, de gangos. Mit ér a gangossága, a bálba leesett a fehér alsó szoknyája? Mit ér a gangossága, ha bálba leesett a fehér alsó szoknyája?

0: a minnyája. Mit ér a gondosságom, a bárba leesett a fehér alsó szoknyája.
1: Hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
2: Jó napot kívánok! Kérnék egy dalt Szegedi Antalné Erzsikének májba. Nagyon boldog születésnapot kívánok Isten áldásával. Jó egészséget és minden jót kíván Ilonka. És egy nagyon régen hallott dalt szeretnék. Mikor én még a tavaszban álmodozva jártam. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szép választás, Isten éltesse az ünnepeltet. Lerner Ferenc énekel.

Markóné Erzsébet szeretné meghallgatni Jean Bacon a következő dalt kedvencétől, Szigeti Fercsitől, kísér Duka Péter zenekara a kisleány kertjében.

Alajti Tibornak felesége kért egyik kedvenc nótáját, Miklós József énekel, kísér ifjabb Olá Kálmán zenekara, Szakadozott rongyvonódat, mit sajnálod?

Szabad az a dronyvalódat, mit sajnálod? Húz a cigány virradat égi alódán. Könnyeimet leperegni úgy sem látod, akármilyen csalfa is lett a rózsám. Másnak adta jegykendőjét, de én ezért fennbúzsulok miatta. Szavazza, te esze-vesze, táncot járok, ne lássák, hogy itt siratok naponta. Másnak adta a jegykendőjét, de én ezért nem búzsulok miatta. Szavazza, te esze-vesze, táncot járok, ne lássák, hogy itt siratok naponta. Kocsmárosné csókolom a csókos száját, hozzon ide 10 litert a javából. Még az éjjel kitöröm a cimborom lábát, elaltatom

0: istentelen, teli hangos, jó kedvem van, hogy a búmad bánatomat ne lássák. Templom járó, sosem voltam, ezután se kell nékem az imádság. Istentelen, teli hangos, jó kedvem van, hogy a búmad bánatomat ne lássák.
1: Eggerben Kriston Istvánra, a drága férjre, édesapára, nagypapára, dédpapára 85. születésnapja alkalmából örök szeretettel emlékezik felesége, gyermekei, unokái és dédunokái. Del Husa John énekel, Dalok a szélben.

Drága édesanyjának, Nagy Sándorné Ica néninek kenderesen kíván. Szíve összes szeretetével, erőben, egészségben gazdag életet lánya Magdi és családja Vecsésről. Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri, kertemben kinyíltak az orgonák.

Kedves hallgatóink, holnap délelőtt 9-től délig adókarbantartás miatt Baja vétel körzetében a 92,2 MHz-en, Békés Csaba környékén a 100,9 MHz-en és Telki Bánya vétel körzetében a 91,3 MHz-en adásunk szünetel. Megértésüket köszönjük. Lovas Lajos énekel kísér Vörös Kálmán zenekara. Juhász kutyák ugatnak.

0: lesz. Varga Imre szeretné meghallgatni Sárét udvariban a következő nótát. Mészáros András ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Szegény asszony fia vagyok.
1: Szegény asszony fia.

következő üzenet így szól: örök fájdalommal és szeretettel emlékezünk drága férjemre és az édesapára, Pál Andor rendőr törzászlósra születésnapja alkalmából, aki 22 éve pihen a Jászárok szállási temetőben. Felesége Piroska, fiai Zoltán és Andor. Szécsi Pál énekel, Könnyezem.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Üdvözlöm, Csikós Nagymárpönné vagyok Somogysádról. Szigetvárra, Szomor Ferencnek névnapjára szeretettel küldjük kedvenc nótáját. Búcsúzik az ősz a nyártól, Zsuzsa és Márton. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Mi is köszöntjük az ünnepeltet karácsonyi rén énekel Kísér Olá Viktor zenekara.

Tóth és Sándor négy gyöngyösről kérte a következő nótát, az előadó Lukács Anita, csak-csak-csak az esik nékem keservesen.

most hallott csodálatos Lukács Anitát ma esti Dankó Klub koncertünkön láthatják Szentendrén a Hamvas Béla művelődési házban 6 órától. Néhány hely még szabad, ezt csak sugam. Tehát, hogyha a helyszínen lesznek 6-kor, akkor valószínűleg néhányukat még be tudjuk engedni az előadóteremben. Nagyszerű este lesz. Megsugom, én is el fogok látogatni oda adás után. Szóval ma este Szentendrén Dankó Klub koncert. Többek között Lukács Anita közreműködésével. Angliába Alexnek küldi a dalt Édes, Kern Andrást és Garas Dezsőt halljuk, egyedül nem megy.

0: szökött meg eddig, most már maradjon is bent.
1: Ülj közelé a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló ez.
2: Csak ennyit kell, hogy megjegyez.
3: Egyedül nem megy.
4: Egyedül nem megy.
3: Egyedül nem megy.
2: Nem megy, és én sejtem az okát. Még nem értik a titkos belső filozófiát.
5: Hát fogják be a fülüket a szemérmesebbek, mert mondunk néhány példát, ami velünk esett meg.
2: Egy, a lakásomba toppanék, és milyen kép fogad.
5: Na miért?

0: tessék elképzelni. Majd ő elmondja.
1: Ők osztát is belátom a revenségét jogos. Nincs botrány szépen visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél merve és röpcsengetett.
0: S a tervembe a kedves nejed beleegyezett. Én javasoltam, könnyen, gyorsan essünk rajta túl. De a csasszony nekem esett mohón és vadul. Már akadozva könyörögtem, drágám, elég kösz. S te ránk nyitottál, barátom, te mindig jókor jössz.
1: Oh yes!
0: Milyen jókor jössz.

0: ezért mi ketten kérem, sosem válunk el. Mit elvégezni muszáj, együtt végezzük majd el. Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki. Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni.
1: Na gyere, mert itt benn megyek.
0: Ki? Egyedül nem megy.
1: Egyedül.
0: Egyedül nem megy.

Az önök társasága nélkül a kívánság műsor sem megy, úgyhogy lelkesen ajánlom figyelmükbe a következő dalokat a következő órából. Ha igazi jó barátom vagy, Százados úr péntek reggel, és a Millió rózsaszál is elhangzik majd, Bura Károly zenekara játszik a hírekig.

0: műsorajánló.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
1: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételt a te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
1: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
0: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andriy Sibiha erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában, mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig vezetői szinten. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. A legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte az első 100 nap kormány feladatának a gazdasági és energetikai miniszter jelölt bizottsági meghallgatásán. Kapitány István szerint a gazdaság beindításának kulcsa a befektetői bizalom, közölte kiszámítható szabályokra, átlátható támogatásokra és tisztességes versenyre van szükség, emellett zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. Országszerte csaknem 440 Aldi, Auchan, Lidl és Tesco áruházban gyűjtötték az adományokat, melyekből 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, melyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják az operettől a balettig. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Elindul Magyarország első hoppon-hoppof borbusza a Balatonfüred csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű járat május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére. A tényleges felújítás legkorábban 2029-ben kezdődhet el. A munkálatok Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva több ütemben is megvalósulhatnak. A Petőfi hidat több mint 40 éve újították fel, azóta az acél és vasbeton szerkezet állapota is jelentősen romlott. És végül az időjárásról. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon északkeleten borult az ég, esik az eső. A várható zivatarok miatt több tucat járásban riasztás van érvényben jelenleg. Holnap többnyire borult idő lesz, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. A szél nagy területen megerősödik. 15-22 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, már is folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061 759 60 71. Garaminé Vali Székesfehérvárról kérte a következő világsláger magyar nyelvű változatát, Kútvölgyi Erzsébet énekel, Padam Padam.

Szolnokról Kocsisné Erika kért egy nótát Bányai Márton előadásában, kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara, az Én rózsám rózsaszín szoknyája.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Rozália vagyok. Május 11-én töltöm a 82. évemet. Nagyon szépen kérem önöket, ha lehet, küldjék el nekem azt a magyar nótát, hogy nem érez az élet semmit, nincs örömem benne. Köszönöm!
2: Minden esetre nagyon jó egészséget kívánok önnek, szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából. Kovács Apollónia énekel, kísér Lakatos Sándor zenekara.

Nádudvarról Illésné Marika kérte a következő kedves dalt. Lugosi Katit, Duka Péter zenekara kíséri, Rózsaszegfű, Rezeda, Viola.

Bak Istvánné édesapjának, Dombegyházára küldi kedves nótáját, Koltai László téfia Berki Béla zenekara kíséri, Haragszik a pusztabíró.

vasra veredsz engem, hogy hátod.

0: haját, kedves lován lopom el a kökény szemű lányát.
1: Kontra László Tápió szelén szeretné meghallgatni a Moszkva parti estéket, előadja Radnai György.

0: csak a fejemen megőszült a haj. Haj!
1: Bódis Kálmánné kisebbik unokájuknak, Kocsis Zsókának harmadik születésnapja, és papának 73. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván sok szeretettel a családtagok nevében. Fejős Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri, odafönn a jóistennek.

Ságodi Vilmosné Nagy Kanizsáról kérte a következő nótát Bojtor Imrétől, Kísér Boros Lajos zenekara, Falunk tornyán van egy toronyóra.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. 2 perccel 2 perc múlva 3:30 lesz. Csoma Gábornak felesége kérte egyik kedves nótáját Gyuláról. Gombos Maját Lakatos Mikró zenekara kíséri. Lemegyek a pince fenekére.

egyszer mentem én el a ligetbe sétál. Miért ott iszol, te ördög fajzat, adok neked vizet, éppen haszomjas vagy. Egyszer mentem.

Gyuláról Török János lányuknak Enikőnek 55. születésnapja alkalmából és édesanyjának küldi a dalt szeretettel. Boncsér Gergelyt a MÁV Szimfonikus Zenekar kíséri. Hazám, hazám!

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Vízi Sándorné szeretné meghallgatni a kedvenc nótáját Szentendrén. Kapi Gábor énekel, kísér Johann János zenekara. Százados úr péntek reggel.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Irénke vagyok Budapestről, és a férjemmel a Danko Rádió állandó hallgatói. Szeretnék neki egy szép nótát kérni Kállai Boritól, címe Ha egy asszony szerelmet val. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra!
2: Köszönöm a hívását, hallgassák szeretettel. Kállai Borit ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri.

0: Ricsi, Ricsi!
1: Sátorai új helyen Karacsony szeretné meghallgatni kedvenceit, Simon Boglárkát és Jenei Gábort. Hey, Deládé, Deládé!

0: itt az a kocsmában.
1: Nagyanyjára és nagynényére emlékezik szeretettel Varga József néppápán. Nyárai Károlyt, Rudi József zenekara kíséri, hogyha ír majd édesanyám.

Edának és Zoltánnak házasságkötésük alkalmából örökké tartó boldogságot kíván anya. Csongrádi Kata énekel, Millió rózsaszál.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Árva Lászlóné kérte a következő dalt Debrecenből, az előadó Fonyó Barbara. Hármat rikkant a Rigó.

kívánságműsor e-mail címe dankoradio@mtva.hu. Várjuk kedves üzeneteiket. Vajdáni Incike kérte egyik kedves nótáját, melyet Kis Attila Andor énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara. Halljátok, cigányok!

jó, kell sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Örül vagy bánat én, ide jön az ember mindig hozzátok. A jó kell sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Prímás, mit

hadd említsek néhány kedvencet a következő órából. Elhangzik majd a tűzpiros virág, a tavasszal ébrednek álmokból a fák, és a Molnak a gyermekévek is. Ezúttal Kocsis Tibortól, a hírekig Terék József játszik.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártágó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
2: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
5: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. A belügyminisztérium előtt álló legfontosabb feladat egy működőképes intézményi kultúra helyreállítása, jelentette ki Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Azt mondta, olyan rendszerre van szükség, ahol szakmai döntések születnek, a hivatásos állomány kiszámítható életpályát kap. Hozzátette, kiszámítható bérrendszert vezetnek be, szolgálati lakásprogramot indítanak, korszerűsítik az eszközparkot, csökkentik az adminisztratív túlterhelést, és megerősítik a helyi kapitányságok szakmai autonómiáját. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, ezt hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Célnak nevezte, hogy Magyarországon olyan oktatási rendszer épüljön, amely jövőálló és bölcs nemzet épülését segíti. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között, emlékeztetve arra, hogy Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 10 éve nem járt a Magyar Tudományos Akadémián. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott azbesztel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. Máig nincs hivatalos állásfoglalás arról, mely szállítmányokat érintheti az azbeszt szennyeződés. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol azbeszttel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszterjelölt mai meghallgatásán azt mondta, a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés jelenleg az egyik legsúlyosabb környezetvédelmi ügy. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. A politikus egy polgármesterrel állapodhatott meg arról, hogy annak hozzátartozóját érdemi munkavégzés nélkül személyi titkárként alkalmazzák, a fizetés egy részét pedig visszaosztják. Az ügyészség szerint ezzel több mint 14 millió forint kár érte az országgyűlés hivatalát. A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a Telex úgy tudja, hogy az érintett volt képviselő a fideszes Bóna Zoltán, aki a gyanú szerint halásztelek korrupcióval gyanúsított fideszes polgármesterével Nagy Barnabással kötött törvényellenes egyességet. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, ezt mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. És végül az időjárásról. Holnap erősen felhős, borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés, főként keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. A szél azonban erős lesz, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, friss hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket itt a Dankor Rádióban.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort. Gálos Fán, Pap János Lajosné és Sipos Gizellának nagyon sok boldogságot, örömet, egészséget kíván 80. születésnapi alkalmából Füleki Dániel. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!
8: Ez a nap más, mint a többi.

Sándor Tiha mérnök születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván hallgatónk. Pék László énekel, nótás kedvű volt az apám.

Albert Irsáról Juhas Bálinné kérte a következő nótát, melynek előadója Pándi Piroska, kísér Jónás Géza zenekara, Kiskendőm négy sarka.

Majoros Györgyné Máriát 83. születésnapja és 55. házassági évfordulójuk alkalmából köszönti férje, Gyuri. Az apostol együttest halljuk, nehéz a boldogságtól búcsút venni.

is

Dombogláról Csordás Néteri kért egy nótát Nagyi Bolya előadásában, kíséri Fjepkállai Kisernő zenekara, Nem zörög a haraszt.

Császáron keresztszüleinek, Kovács Ferencnek és Gizellának, házassági évfordulójuk alkalmából és szeretett keresztanyjának, 80. név és születésnapi alkalmából is kíván jó egészséget, békességet, boldogságot Isten áldásával Csaplár János, komája és felesége Irénke, keresztfiúk Zsolti, Nagy Igmándról, Torai Kismária és Bokor János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

Cinege Károly Népbékés Csabán hallgat minket, és várja egyik kedvenc nótáját, melyet Máté Otilia énekel, kísér Bura Kovács Andor zenekara. Ácsi, ácsi, ide hallgass rám!

0: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, pontosan 5:30. Asztalos Ferencnek boldog névnapot kíván nővére, és küldi szeretettel egyik kedvenc nótáját. Farkas Zsoltot a Száztagú Cigányzenekar, Kamara Zenekara kíséri. Vége, vége, vége a Dáridónak.
1: Vége már a Dáridónak, mégsem könnyű hazamenni.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szabó Gézáné vagyok Enyingről. A Bűn, hogy várok rád, örökké bűnben élek című számot szeretném hallani. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy hívott minket, Korda György énekel.

Ez a Dankó Rádió kívánságműsora. Tolnai Sándornékért Kolostyák Gyulától egy nótát Karcagról, kíséri fia Berki Béla zenekara, Már ezután úgy élem világom.

férjére emlékezik, és 79. születésnapja alkalmából is szeretné hallani a dalt. Sasváriné Székesfehérváron Máté Péter énekel, Elmegyek.

amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

következő gyönyörű nótát Bertókné Budapestről kérte, és a Dankó család tagjainak jó egészséget, szép napot kíván, Gyulai Erzsébet énekel, tavasszal ébrednek álmukból a fák.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Barbara Szentesre nagymamájának Gulyás Istvánnak küldi nagyon sok szeretettel kedvenc előadójától a következő örökzöldet. Kocsis Tibor énekel, Molnak a gyermekévek.

Már csak egy bő óra is kezdődik Dankó Klub koncertünk Szentendrén a Hamvas Béla Művelődési Központban. Felép Lukács Anita, Rigó Mónika, Tarnai Kis László és a háziasszony, mint mindig Budai Beatrix, úgyhogy nem csinálok titkot belőle, adás után én is gyorsan eliramodok Szentendrére, hogy részese legyek ennek a nagyszerű koncertnek, és ha úgy gondolják, és a környéken laknak, akkor még van esély, hogy bejutnak erre az előadásra 6 órától Szentendrén a Hamvas Béla Kulturális Központban. Csanádi György énekel most, kísér Burakovács Andor zenekara, Szerelem, szerelem.

egyedül az orvossága. Csókot adott ezer számra, csókra csábít csók a szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül.

0: egyedül az orvossága. Csókot adott ezer számra, csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánság műsor, hamarosan Popovics László műsora kezdődik, 5 órától Erzsikével beszélget, aki szerint a magyar nóta közel hozza egymáshoz az embereket, a szerelemtől a hazaszeretetig mindent ki tud fejezni. 6 órától túl az Operencián című műsorunk, ma az Egy bolond százat csinál című film lesz a középpontban. További nagyon kellemes rádiózást kívánok önöknek, a szerkesztő Nemesnek és a zenei szerkesztő Szabó Tamás nevében is. Én Gál Zoltán vagyok, Lisztes Jenő játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
5: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
3: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
6: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a filmben, és mondom, hát ez nem lehet.
7: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-en jelentek meg egy vagy több bizottság előtt. Holnap további 6 bizottságot hívnak össze. A meghallgatások holnap délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint délután 4 óra után a Tisza kormány tárca vezetői leteszik esküjüket. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Közölte, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztos neveznek ki. Tervei közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyv választási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést. Sugár Viktória az Óbudai Egyetem rektor helyettese, az épületek klímaváltozás kihívásaihoz alkalmazkodó, fenntartható fejlesztési lehetőségeit vizsgálja. Fröhlich Georgina sugárfizikus pedig Bátor Küldetés nevű programjában fényfestéssel teszi kevésbé félelmetessé a kezelését a beteg gyermekek számára. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáróhajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt szállító különgép a Nebraska állambeli Omaha repülőtéren randolt, ahonnan a csoportot a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírus tesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat. A 17 amerikai turistát a Kanári-szigetekről szállították haza egy bérelt repülőgéppel. Azok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról, egy francia állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Pécs főterén lehet először megtekinteni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A MOASZ nagydíját és a közönségdíjat Németh Dianna Nimród című sorozata nyerte el. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lesz látható a Kapa központban. Elindult Magyarország első hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Reggelivel várja a bicikliseket holnap reggel a Budapesti Közlekedési Központ, csatlakozva a Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez. 7 és 9 óra között kakaós csigát, sajtos pogácsát, almát, üdítőt és Túró Rudit is kapnak a bringások. Holnap erősen felhős borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik, az észak-dunántúloni zivatarban viharossá fokozódik. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: addig asszony nem fekszel az ágyba, míg meg nem lesz a nyoszója négy lába.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az Én Nultám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nultám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
2: Ha fölléptek azok a gyerekek a színpadra, akkor az ő dalaikat, meg az egész érzelmi világukat a színpadon lejátszották.
1: Berczel településre látogatunk egy 96 esztendős hölgyhöz. Úgy hívják, hogy Erzsike. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Igen.
1: Kezdi Csokolomercsike, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot!
0: Jó napot!
1: Hogy tetszik lenni?
0: Hát, köszönöm. A nagyon-nagyon magas életkorom még vigyáz rám.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy hát erős léptekkel közelít a 100 felé. Hát jó, van még néhány év. Nem arról van szó.
0: Nem sok. Nem
1: de nem sok. Így, jó, jól mondja,
0: három,
1: én is így gondolom.
0: 3-4 év. 3-4 év.
1: Igen. És...
0: Jó egészséget adott a jó Isten. És sok jó embert is, mint maga, arra gondoltam, hogy aki erre vállalkozik, hogy emberek lelki világát hát ápolja, az gyönyörű énekekkel, dalokkal, az nemes lelkű ember.
1: Nagyon kedves, köszönöm szépen.
0: Tisztelem magát. Különben ez a Popovics név erre arra emlékeztet, hogy volt két osztálytársam a szegedi tanítóképzőben, Bircsán Milka, Tucsakó Méla, és én voltam a harmadik ilyen fajta származású, nem szerb, hanem szlovák, szarvasi vagyok.
1: Igen.
0: És hordták nekem a 10 óráit ezek a lányok, mert kollégista voltam, és csak a reggeli ebéd vacsora, amit adott a kollégium, és mi, amikor 10 órás szünet volt, ugye nem ettünk. De ezek a nemes lelkű szerb lányok hoztak nekem, hogy én is egyek. És valahogy önhöz ilyen úton is hát tartozom a neve alapján.
1: Értem, értem. Hát ilyen régi szép emlékeket idéz meg a nevem. Hát ennek nagyon örülök, mert semmit nem kell tennem azért, hogy régi szép emlékeket idézzem meg a nevem, ugye? De annak is örülök, hogy a magyar nótákra is rátérünk, ugyanis ott azért már valamiféle teljesítményt le kell tenni az asztalra, ugye el kell játszani ezt a gyönyörű magyar nótát, amely megidéz majd régi szép emlékeket. Ezeket fogjuk meghallgatni, jó? Erzséke kedvencei jönnek tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsikével beszélgetünk. Szeretem a kertet. No, ez a dal, amely jön mindjárt, az első felvétel a kedvencek közül. Ez fedi a valóságot? Szereti a virágokat? Szereti a kertet?
1: Nagyon szeretem a virágokat, anélkül nem volna jó az élet. Hát a kert, ezzel a kerttel kapcsolatos dal, amikor ide kerültem tanárnak Szegedről, akkor szembe az iskolával laktam, és hát a férjem, aki férjem lett, kollégám volt, állandóan az ablak nyitva volt a illetőház, amiben laktam, hogy hallja a hangomat, és ilyen dalok készítették arra, hogy kapcsolatot teremtsen velem, mint a Szeretem a kertet például.
0: Igen.
1: Az emberek érzelmi világát gazdagítják a magyar dalok. Most éppen az jutott eszembe, hogy amikor magyar énekesek elmentek Amerikába, a közeli rokonok ott telepedtek le, és azokat látogatták. Amikor elkezdtek énekelni a magyar vendégek a színpadon, zokogott a néző, hallgató közösség, mert a magyar nóta nagyon az érzelmi világunkat tükrözi. Hol a bánatra utal, hol pedig a szép emlékekre utal, de nagyon hűen fejezi ki az érzelmeit a magyar nóta.
0: Igen. Na hát akkor hallgassuk meg, jó, ezeket a hűen kifejezett érzelmeket most dalba öntve, jöjjön a kedvenc, Szeretem a kertet, ez érkezik tehát Erzsike kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: szeretném úgy, ahogy van, neked adni ezt az egész világot.
1: Kimegyek!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Erzsikével beszélgetünk. Kiskút, Kerekeskút, ezt a felvételt hallgatjuk meg. No, az elmúlt jó pár évből milyen emlék idéződik fel, amikor meghallja ezt a dalt?
2: Hát, konkrétan melyik érzelmi világra gondolok? Hát a otthon ragaszkodására, a környezet szépítésére, jóságára utalva. Nagyon hűen tudja kifejezni az emberek érzelmi világát. Nem tudom, melyik az a nép, amelyik ennyire konkrétan beszél a világunkról, mint a magyar nóta.
1: Uh-huh. Miből gondolja egyébként, hogy vagy mire gondol, amikor azt mondja, hogy ennyire konkrétan kifejezi a...
2: Hát az emberek közeli kapcsolatára utal, otthon a szeretetére, hazájának a szeretetére, és most, hogy a hazára gondolok, volt egy olyan időszak, amikor ki akarták írtani vagy kapcsolni a dalokhoz való hozzátartozást. Én ifjúságvédelmi felelős voltam, szívelélekkel végeztem ezt a feladatot, országos viszonylatban is kitüntetést kaptam ezért, és kaptam beutalókat az orosz, illetve hát akkor szovjet kis államocskák a szigetek észak-nyugati, az ország észak-nyugati részén mind a hármat.
1: Igen.
2: Ajándéképpen látogattam meg, és azon gondolkoztam, hogy Magyarországon miért nem erősítik meg a dalokhoz való kapcsolatot, mint én náluk, mert ha föléptek azok a gyerekek a színpadra, akkor az ő dalaikat, meg az egész érzelmi világukat a színpadon lejátszották. És egy időben sajnos Magyarországon ilyen megnyilvánulások is születtek, hogy gics, a magyar nóta gics. Egyszer bejött valaki hozzánk, jó ebédhez szólt a nóta, úgyhogy ketten ebédelünk a férjemmel, hallgattuk a rádió műsorát, belép ez a kollega, oda ment a rádióhoz, rögtön lekapcsolta. Tehát híven tükrözi azt, hogy ki milyen gondolkodású.
1: Igen, Erzsike, akkor őrizzük a hagyományt most mi együtt, jó? Jöjjön a dal, amelyet kért. Kiskút, Kerekeskút. Ez érkezik tehát Erzsike kérésére itt a Dankó Rádióban. Kiskút!

0: Rádió.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Erzsikével beszélgetünk. Kislak áll a Nagy Duna mentében. No, milyen történet kapcsolódik ehhez a felvételhez, Erzsike?
2: Hát, ugye a szülőföld szeretetéhez ez olyan nemes emberi érzelmeket terít a felszínre, hogy vagy megnyugtató, vagy hát valami bánatot kifejező ennek a magyar nótának

0: táján, a kislak áll a Nagy Duna mentében. Ha egyáltalán van ilyen listája.
1: Hát, ó, mi drága el a kocska nékem, tehát a szülői házhoz való ragaszkodás, országhoz való ragaszkodás. Én most elárulom, szarvasi lány vagyok, és itt élek Nógrád megyében évtizedek óta, sajnos már teljesen egyedül. A fiam Balassagyarmaton látogat két naponként, mert nagyon jó lelkű gyerekem van. Hát én most az jutott eszembe, hogy én a Magyar Nótának köszönhetem, hogy egyáltalán Magyarországon élek, mert szarvasi származású vagyok, és ott egy időben minden nap próbálták visszaépíteni a szarvasi szlovákokat a eredeti szülőföldükre. Én, mi a Magyar Nóta miatt nem mentünk el, mert édesanyám annyira szerette a nótázást, apukám is, hogy a Magyar Nóta tartotta őket vissza a hazájukhoz.
0: Igen. Hát a Magyar Nóta, ahogy említette Erzsike is, rengeteg mindenben segít. Nagyon sokan gyakorlatilag a mindennapokban, a mindennapok megélésében is a Magyar Nótára támaszkodnak. Sokakat éltet a Magyar Nóta.
1: Na, még egy példa jutott eszembe. A Magyarországról Amerikába települt emberek, ugye a szülőföld szeretetével kapcsolatban vágyódtak vissza, vagy hát amikor a magyar nóta énekeseket a cigány zenészek kíséretével meglátogatták az ott élő magyarokat, mindenki zokogott.
0: Igen. Tehát akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Aminek kapcsán mindez eszébe jutott. Kislak áll a Nagy Duna mentében, Erzsike kérésére forog, tehát itt a Dankó Rádióban.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották a 96 esztendős Erzsikével. Nagyon örülök neki, hogy ilyen jó egészségnek örvend, és ugye mivel már jócskán betöltötte a 90. életévét, ezért hamarosan hívom, ilyen október környéken ismét megkérdezném, hogy hogy van Erzsike, jó? Vigyázzon magára addig is.
1: Október 23-án van a születésnapom.
0: Na hát.
1: Október 23.
0: Akkor lesz 97 esztendős. Jó, rendben, igen. Vigyázzon magára, jó egészséget kívánok, jó? És akkor beszélgessünk majd még.
1: Köszönöm.
0: Viszont hallásra, Erzsike, csókolom.
1: Viszont hallás.
0: Erzsikét hallották, most pedig jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: lengyelt.
1: Majd elmegyünk, majd bevágjuk a jeget, ott iszik a babám lova eleget.
2: Egy fagyos nótával köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit a Fagyos Szentek hetében. Olsvai Imre, a Somogy megyei nemes pátron, Szakál Józsefné előadásában rögzítette a dalt. Viszont gyakran előfordul, hogy az időjárás megtréfál minket, vagy nem olyan, mint amilyet szeretnénk. Ahogy a közismert ugrós dal is megfogalmazza, melyet ezúttal Szvorák Katitól hall.

Visszatérve e heti fagyos témánkhoz, nagyon régi megfigyelés, hogy május közepe táján rendszerint hirtelen lehűlések következnek be, amikor nem ritkán komoly károkat okozó fagyok is veszélyeztetik a gyümölcsösöket, szőlőket és a zsengevetést. Emiatt nevezik fagyos szenteknek a május 12, 13 és 14-ei Pongrác, Szervác és Bonifác névnapokat. Egyelőre nem tisztázott, hogy miért éppen ez a 3.-4. századi keresztény hitvalló vált a májusi fagyok jelképévé. Szervác legendája egyenesen ellentmond a minősítésnek, hiszen a történet szerint az ő sírját még a legerősebb havazás sem képes hóval befedni. A szentek legendája és a megfigyelt időjárási jelenségek között tehát nincs valós kapcsolat, azonban néhány késői keletkezésű magyarázó monda mégis felbukkan itt-ott a gyűjtésekben. Az egyik szerint például e szentek úgy haltak meg, hogy a hidegben saját ruhájukkal melengedték a betegeket, akik így megmenekültek, ők viszont halálra fagytak. Máshol a haláluk különös módozatairól számolnak be. Pongrác a hőségben, subájába burkolózva fagyott meg. Szervác a Tisza közepén, de víz nélkül fulladt meg. Bonifácot pedig szúnyogok csípték halálra. A hiedelem szerint ezért haragszanak az emberekre, és térnek vissza minden évben, hogy bosszúságot és kárt okozzanak nekik. Az adás felvételekor nem tudhatom, milyen idő lesz a héten, de remélem, hogy sokféle nehézséggel teli életünkben legalább a fagyos szentek kegyesek lesznek hozzánk az idén. Zárásként hallgassunk meg egy másik fagyot említő dalt Erdélyből. Széki Csárdás következik a Fonó Zenekar táncházi slágereket tartalmazó Ha te ha című lemezéről. Az ének második versszakában hallhatják a bevezetőben elhangzott dunántúli szöveg széki változatát.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatásért gyermekügyi miniszter jelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, tervei közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének kiterjesztése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca, fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, melynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt. Posvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-en jelentek meg egy vagy több bizottság előtt. Holnap további 6 bizottságot hívnak össze. A meghallgatások holnap délelőtt befejeződnek, majd a tervek szerint délután 4 óra után leteszik esküjüket a Tisza kormánytárca vezetői. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Ezt mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Magyar Péter még április végén jelentette be, hogy Beregszászon találkozott kezdeményez Volodymyr Zelenszkijjel. Ukrajna átadta Oroszországnak a következő fogolycserére vonatkozó listáit, és amerikai közvetítést vár a megállapodás végrehajtásához. Volodymyr Zelenszkij közölte, jelenleg is egyeztetnek Moszkvával az újabb hadifogolycsere részleteiről. Az ukrán elnök szerint Kijev arra számít, hogy az Egyesült Államok segít biztosítani a foglyok szabadon bocsátását. Őrizetbe vettek egy tinédzsert Németországban terrorcselekmény kitervelésének vádjával. A gyanúsított robbantani akart, illetve gyújtópalackokkal és egy késsel felfegyverkezve kívánta elkövetni tettét. Az előkészületekhez beszerzett műtrágyát, gyújtófolyadékot, símaszkot és egy kést is. Tervezett célpontjai bevásárlóközpont, szórakozó hely és rendőrös is szerepelt. A nyomozás eddigi információi alapján a fiatalnak az Iszlám Állam terrorszervezet adhatott ihletet. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Besztercen-Aszód megyében egy nőt mart halálra, mellette egy elpusztult szarvasmarha tetemét is megtalálták. A román környezetvédelmi minisztérium engedélyt kért a medve kilövésére. Múlt héten Hargita megyében is halálos medvetámadás volt. Romániában több mint 12 000 medve él jelenleg, az optimális 4 000 helyett. Az elmúlt 5 évben legalább 10 embert martak halálra, és 150-et sebesítettek meg a nagyvadak. És végül az időjárásról. Holnap erősen felhős, borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés, főként keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. Jelenleg zivatarok miatt riasztás van érvényben több térségben. Az északnyugati szél holnap erős, az Észak-Dunántúlon zivatarban viharos lesz. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati részén 15 fok alatt maradnak a maximumok. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Bácsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából Korondi György énekelte Jancsi belépőjét. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunk fókuszában az 1942-ben bemutatott Egy bolond század csinál című film áll. Ám mielőtt mesélnénk róla, hallgassuk meg Ifjabb Johann Strauss Denevér című operettjéből a Kacagó dalt Kis Diana előadásában. Ezt követően pedig Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből csendül fel a Cintányéros Szudar világ című dal Szendi Szilvi és Dénes Viktor előadásában. Kísér Csóka Gyula és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: Túladó Ferencián, a Dankó Rádióban. Nézzük a film rövid történetét. A várost a híres afrikai vadász Rod Igor Suarev gróf kalandjai tartják lázban. Piri, Dömötör barátnője is szívesen álmodozik a férfias, szakállas grófról. A főpincérként dolgozó Dömötör, akit Latabár Kálmán alakított, és Rudi, a karmester, aki nem más, mint a fiatal és jóképű Benkő Gyula, késve és becsípve jelennek meg a mulatóban munkahelyükön, ezért az igazgató azonnal kirúgja őket. Ezután azonban, mint vendégek ülnek be. Dömötör álszakát is ragaszt, így már mindenki azt gondolja, hogy ő a híres vadász, Rod Igor Suarev, Luxonia grófja. Rudi pedig halbiológus kollégája. A mulatóban remekül érzik magukat, két fiatal hölgy és bácsikájuk társaságában. Még az igazi gróf intézőjét is megtéveszti, aki aztán az egész társaságot meghívja a kastélyba. Rövidesen persze felbukkan az igazi gróf is, és a kastély vendégei, lakói kezdenek elbizonytalanodni abban, hogy nem vesztették-e el mindannyian a józan eszüket. És most következzen a film slágere, Sándor Jenő és Füredi Imre szerzeménye Latabár Kálmán előadásában. Semmi vész, túl az Operencián.
1: Semmi vész, az élet nem nehéz, az ember rá se néz, noha van néha zűrtel igaz ár. Fel se vedd, a kefét meg ne edd, az ember csak nevet, van az eszmé közt.

válik, addig pajtás se baj mi, a kis tüdőt lélegzetet vesz. Pehjed volt, hát lehet újra kezdeni, nem kell azért a kedved elveszteni. Mert külön vagyok mindannyinál, egy bolonda százat csinál, fel a fejjel, ki a mellel, gyáva ember, aki nem mer.

0: Operettek a Dankó Rádióban.
1: Hogy a nőkkel?
2: Hogy kell bánni?
1: Elmeséljem!
2: Mondom!

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Az Egy bolond század csinál című zenés-táncos végjátékot 1942-ben mutatták be Martonfi Emil rendezésében, aki a forgatókönyvet is írta. Sándor Jenő zenéje különösen fontos szerepet játszott a film hangulatának megteremtésében, és nagyban hozzájárult annak sikeréhez is. A vásznon akkor legnagyobb színészeit láthatjuk. Latabár Kálmánt, Egri Máriát, Hidvégi Valériát, Rajnai Gábort, Benkő Gyulát, Májgerőt és Halmai Tibort. A film különösen híressé vált a tulipán jelenetről, valamint Latabár Kálmán zseniális komikusi játékáról, aki kettő szerepben brillírozik, és ezzel a korszak egyik legemlékezetesebb mozi élményét nyújtja. Az 1942-es Egy bolond század csinál című klasszikus filmnek 2006-ban készült el a modern feldolgozása, amelyet Gyöngyösi Bence rendezett Kabai Barna produceri közreműködésével. A főbb szerepekben Gáspár Sándor, Szabó Győző és Gesztesi Károly látható. És most következzen ismét egy sláger a filmből, Egri Mária és Benkő Gyula előadásában. Szeretem, szeretem. Dankó Rádió.

0: nekünk dalol.
1: Vidáman in a rég.
0: A nap az égen egy csodás varázs.
1: Csak nekünk hinti szép.
0: Szeretem, szeretem, igazán szeretem. Sose volt ilyen szép anyád.
1: Sem az ég ilyen kék, sem a föld ilyen zöld. Nem is lesz soha többé már.
0: Így, mikor a napsugara csillog a szemén, így szeretem, így maradjon mindig az enyém.
1: Szeretem, igazán szeretem.

0: igazán
1: szeretem.
0: Sose volt ilyen szép anyád.
2: Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: Folyton.
1: Olyan kíváncsi voltam, rögtön vágtam egy részt ott a bölcső falán. És a pillangó

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A film Színház Muzsika 1986. augusztus 2-ai számában jelent meg egy cikk, Egy bolond százat csinál címmel Sars György írásában, melyből most egy rövid részletet idézek. Az Egy bolond százat csinál újra megnézése után is vallom, a világon egyedülálló tehetséggel rendelkezett Latyi, aki sosem volt provinciális jelenség. Mondogatják, ha nem magyarnak születik, Grock lehetett volna, vagy Fred Astaire. De hát szerencsére magyarnak született. Filmrendezőink a felszabadulás után 25 éven át újra meg újra felfedezték, hogy minő nagyszerű lehetőségek rejlenek Latabár robbanékony komikumában. Remek is volt minden neki írt, neki szánt film szerepében. Megmutatta emberábrázoló képességét. Népszerűség és közmegbecsülés övezte, töretlenül. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen a 2006-os film főcímdala, Dankó Zoltán, Fehér Attila, Jós István és Neményi Ádám szerzeménye. Most itt Vágó Bernadett és Miller Zoltán előadásában. Túl az Operencián.

0: kedves hallgatóink! Ifjabb Johann Strauss Bécsi Vér című operettjéből Melis György és Fülöp Attila énekelte a Levél kettőst. Most Seregi László Kossuth és Erkel Ferenc díjas táncművészre és koreográfusra emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Magyarország érdemes és kiváló művésze, a Magyar Állami Operaház mesterművésze, Prima Primissima díja Seregi László, a 20. századi magyar balettművészet egyik legkiválóbb és nemzetközileg is elismert alkotója, 1929. december 12-én született Budapesten. Eredetileg grafikusnak készült az Iparművészeti Főiskolán, ám tanulmányait nem fejezte be. 1949-ben csatlakozott a Honvéd művész együtteshez. 1953-ban elkészítette Reggel a táborban című humoros tánc jelenetét, amelyet az együttes évtizedeken át műsoron tartott. 1957-től már az Operaház Balett együttesének tagjaként lépett színpadra, ahol Carmi Löcker a Koldus Diák című operettjéhez készített balettbetétével hívta fel magára a figyelmet. 1968-ban elkészítette első egész estés táncdrámáját, a Spartakuszt. 1977-től 1984-ig az Operaház Balett igazgatója volt. A Madách Színház legendás Macskák című előadásának koreográfiáját is ő álmodta színpadra, amely máig a hazai musicaljátszás mérföldköve. Seregi László zsenialitásához hozzátartozott, hogy komoly gyűjtőmunkát végzett minden darabhoz, valamint kiváló zenei dramaturgiai érzéke miatt az egyik legmuzikálisabb magyar koreográfusként tartották számon. Nem csoda, hiszen kitűnően zongorázott és tangóharmonikázott. Seregi László 2012. május 11-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most hallgassuk meg Andrew Lloyd Webber Macskák című musicaljéből a Karminca dalt. Énekelnek a Madách Színház színészei az első szereposztás szerint. Jó rádiózást!
1: Vaknak születsz-e, mondd!
2: Vaksi sötétben látt!
3: Királyt bámulni mersz, tetszik neked a trón! Tudsz harapni jól, úgy, hogy ebesítját.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Kipling klasszikusa, a Dzsungel könyve musicalként Békés Pál, Dés László és Geszti Péter alkotásában már régóta nagy siker. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 2025. szeptember 27-én mutatta be a darabot Rák Zoltán rendezésében, melyet holnaptól több alkalommal is újra láthat a nyíregyházi közönség. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig jöjjön a musicalből Bagira dala Kútvölgyi Erzsébet előadásában. Beszél a szél. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban felidézzük május lévén népszerű operettjeink szerelmi szálait. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg, volt akit több bizottságban is. Posfai Gábor belügyminiszterjelölt azt ígérte, hogy kivizsgálják a Pegazus ügyet és politikailag motivált lehallgatásokat, ezek eredményeit nyilvánosságra is hozzák. Helyreállítanák a szakszolgálatokba vetett bizalmat és annak pártpolitikától független működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt elmondta, hogy felülvizsgálják a Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, köztük azokat, melyeket titkosított az Orbán kormány. Egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifaáfáját és a különadókhoz, ástopokhoz egyelőre nem nyúlnának. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt a határon túliak helyzetében teljes újragondolást és autonómiát ígért, visszamenőleg is átvizsgálnák a határon túliaknak adott támogatásokat. Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben találkozik egymással, a vezetők a kárpátaljaiak helyzetéről is egyeztet, majd mondta Tar Zoltán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt arról beszélt, hogy egy független beteg jogi rendszert alakítanának ki, 2035-ig elérnék, hogy a születéskor várható élettartam 80 évre emelkedjen, regionális gyermekpszichiátriai centrumokat, országos iskolapszichológusi hálózatot alakítanának ki, az abortusz vagy az eutanázia ügyét széleskörű társadalmi egyeztetésre küldenék. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszterjelölt közölte, hogy új felsőoktatási törvényt dolgoznának ki, és a hallgatóknak lehetővé tennék, hogy részt vegyenek az Erasmus és a Horizont programban. Átvilágítanák a Klebersberg központ működését és teljes közoktatást, felülvizsgálnák a Kréta rendszert is, megfontolnák, hogy kivezetik a heti 5 kötelező testnevelés órát, és a tankötelezettség 18 évre emelését is fontolják. A meghallgatások holnap reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, aki bemutatja a tárcavezetőket. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja majd be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A MOSZ nagydíját és a közönségdíjat Németh Diana Nimród című sorozata nyerte el. Reggelivel várja a bicikliseket holnap reggel a Budapesti Közlekedési Központ, csatlakozva a Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez. A BKK 7 és 9 óra között kakaós csigát, sajtos pogácsát, almát, üdítőt és Túró Rudit oszt a bégások között. És végül az időjárásról, erősen felhős, borult lesz az ég, holnap több-kevesebb napsütés, keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél sokfelé megerősödik. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati részén 15 fok alatt maradnak a maximum.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
3: Hogy mondjam meg néked, mennyire szeretlek? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Idősebb Kalmár Tibor nótájával már is kezdjük mai húscsök prímásunkat itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő egy órában, ha tehetik. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból szól majd a felvétel 2025-ből Bányai Márton és Johann János zenekarának tolmácsolásában. Majd két Dankó Rádiós díjazottat is hallhatunk. Az egyikük Tolnai András, aki 2024-ben magyar nóta díjas lett, a másikuk pedig ifjabb Sárközi Lajos prímás, aki cigány zenei díjat vehetett át 2023-ban. Ő természetesen zenekarával együtt muzsikál. Jaj, de szép kék szeme van magának, ezzel a dallal kezdenek majd. De most még a hallgató. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

az egész világon. Hadd tudják meg rólad, hogy te milyen szép vagy, hogy te milyen jó vagy. S hogy a színál

édesokat felhajtottam az ajtaját. Nevettem némik alsó felső sejemre kaját. Sejtaj, ki édesokat felhajtottam az ajtaját.

az iménti percekben Bokor János énekelt itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. Dankó klubos felvételeinkből válogatunk önöknek a folytatásban. Meghallgathatunk két budapestit, majd egy Révfülöpit is. Ez utóbbi 2025. augusztus 15-én készült Budai Beatrix-szal és Nyári László zenekarával, hogyha nékem sok pénzem lesz. Előtte Aki a babáját igazán szereti és Haja-haja kukoricahaja címmel Dóka Zsuzsa fakad darra, akinek ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikál majd. 2015. novemberében készült a felvétel a Thália Színházban. Előtte pedig a nagy Dankó turné egyik állomásáról, a budapesti Sára Sándor vetítőteremből hallhatunk egy dalt, Morvai Károly és Szigeti József hallgatóját, Vándorfelhők fenn az égen, Berki Péteri zenekara muzsikál Bohács Istvánnak.

0: nagy csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

bizony soha sem volt jó dolga. És akinek szeretője nem volt még, annak ez a huncut élet nem volt szép. Engem a szerelem megnyugtat, földi mennyországig eljuttat, de aki a csókot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony soha se volt jó

Hely, aki a csókot sose kóstolta. Az iménti percekben ezt a dalt hallhattuk 2018-ból Jenei Gábor és Bangó János zenekarának előadásában. Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa csárdása előtt Berényi Lajos nótája szólt, Édesanyám a kendőm, az előadó pedig Szóka Júlia volt. Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímása szól. Egy hallgatóval folytatjuk adásunkat, melyet Szőlősi Emese énekel el nekünk, és melynek szerzője Sasnáci. Nem tudom, hogy szeretem-e. A 2024-ben rögzült felvételen Balázs Tamás zenekarát halljuk muzsikálni. Aztán ifjabb Déki Lakatos Sándorék játszanak, Kalina Enikő pedig elénekli a Szeretőm Baka Volt című csárdást.

de legjobb a baka volt, a leghosszabb bajsza volt. Úgy csiklandott majd meg voltam, de

0: volt, a leghosszabb bajsza volt, úgy csiklandott, majd meghaltam, de jó volt.
1: A folytatásban egy csádás, majd egy friss szól. A toronyban jaj, de sok a garádics, ezzel folytatjuk, valamint Kalcagi Jánossal. Urbán Katalin és Majorsi Mondala után pedig Mérti Nándor nótája hangzik el, Repül a szán címmel. 2015-ben készült a felvétel Benedek Fi Katalinnal és a Rajkó zenekarral.
2: A toronyban jaj!

Cserebogár, sárga cserebogár. Sárika, sárika, rózsabokorba jöttem a világra, és csendül a nóta. Ezek a dalok következnek. A friss Kéler Béla és Adorján Sándor dala. Az előadó pedig Zalató Erzsébet lesz. Előtte a Dankó Rádió Operett előadói díjasa, aki a 2023-as esztendőben vehette át az elismerést, Kállai Bori énekel, Mága Zoltán és zenekara muzsikál a művésznőnek, a vezető Prémás ifjabb Járóka Sándor. Előtte archív felvételről szól majd a Sárika Sárika, Kondor Ernő dala Király Ernő előadásában. Még most Petőfi Sándor versét halljuk, természetesen dallamokkal, Nagy Izabellának és Toki Horváth Gyula zenekarának köszönhetően.

csak úgy hitegettem, csalogattam, válogattam belőle. Hé, végig sétálok az udvaron, nincs legény, ki meg ne állna a sarkon.

bánatosan zeng a madár. Vörös Sári énekli el nekünk Serli Lajos hallgatóját, Olá Kálmán és zenekara muzsikál. Majd Toki Balog Ernőjék játszanak, egy újabb Petőfi Sándor verset hallgathatunk, melynek dallamait Balázs Árpád költötte, s Midélius Éva lesz az előadó. Ezt a kerek erdőt járom én, Pék László énekli el Tent Károly és Gál József csárdását.

Tüttő János nótáját hallottuk, piros alma csüng az ágon, Németh Marika jó voltából. Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai húscsök prímes, úgyhogy el kell búcsúznom önöktől. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak az elmúlt egy órában is. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Ha ez így van, és még ráérnek, akkor hallgassák továbbra is a Dankó Rádiót. Én minden jót kívánok, kellemes szórakozást hozzánk. Őszi eső huldogál a levélre, itt a húscsök prímásban ezt a dalt még meghallgathatjuk Dakatos Miklós zenekarától. Viszont hallásra, Morvai Noémi.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar 3 tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
2: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, akit több bizottságban is meghallgattak. Posvai Gábor belügyminiszterjelölt azt ígérte, hogy kivizsgálják a Pegazus ügyet és a politikailag motivált lehallgatásokat, ezek eredményeit pedig nyilvánosságra hozzák. Helyreállítanák a szakszolgálatokba vetett bizalmat és annak pártpolitikától független működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt elmondta, hogy felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit, és közölte azt is, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról. Csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és ástoppokhoz most nem nyúlnának. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt a határon túliak helyzetében teljes újragondolást és autonómiát ígért, és azt is, hogy visszamenőleg átvizsgálnák a határon túliaknak adott támogatásokat. Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben találkozik egymással, a vezetők a kárpátaljaiak helyzetéről is egyeztetnek majd, tette hozzá Tar Zoltán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt azt mondta, hogy egy független betegjogi rendszert alakítanának ki, 2035-ig pedig elérnék, hogy a születéskor várható élettartam 80 évre emelkedjen. Regionális gyermekpszichiátriai centrumokat, országos iskolapszichológusi hálózatot is kialakítanának. A meghallgatások holnap reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésen ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, aki bemutatja a tárca vezetőket. A szlovák elnök hisz a baráti szlovák-magyar kapcsolatok folytatásában azután is, hogy Magyar Péter lett a kormányfő. Péter Pellegrini annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a Benes dekrétumokkal kapcsolatos kérdésekre is sikerül megoldást találni. Orbán Anita külügyminiszterjelölt parlamenti meghallgatásában azt mondta, Magyar Péter első júniusi uniós csúcs találkozóján egyeztetne Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Benes dekrétumok körüli szlovák lépésekről. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíjat. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzetbiztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. A rendezvényen átadták a korábban kihirdetett zenei díjakat is. Többek között Rózsa Magdinak és Kökény Dánielnek, könnyű zenei, Dobszai Meskó Ilonának és Virág András Gábornak komoly zenei kategóriában. Az év zenei produkciója a Hungária Együttes koncertje lett. Országos állateledel gyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban vásárolt termékeket az önkénteseknek lehet átadni. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés főként keleten várható. Napközben zápor, zivatar többfelé is előfordulhat, a szél viharossá fokozódik. Délután 15 és 22 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankor Rádióban. Már a munkatársaim nevében is köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.

0: Nem én.
1: Bartók 1924-ben megjelent könyvében a magyar népdalban közölt első összefoglaló tanulmány óta minden iskolás tudja Magyarországon, hogy népdalainknak van egy új és egy régi stílusú rétege. Az A osztályba sorolt régi stílusú énekeket a régiségük miatt szeretjük. A B-be osztott új stílusúakat a magyarságuk miatt. Azok az idegen eredetűnek ítélt dalok pedig, amelyek az előbbi két osztályban nem fértek bele, a C kategóriájú vegyes osztályba kerültek. Azóta eltelt majd 90 év, és az iskolákban ma is ezt tanítják, már ahol van még zenei oktatás. A népzene gyűjtése és vizsgálata azonban rohamléptekben haladt előre, főként az egyre több segítséget nyújtó technikai fejlődésnek köszönhetően. Kodály már 1937-ben a Magyarság néprajza negyedik kötetében megjelent tanulmányában jóval szélesebb kört nyit a régi népdalstílus tárgyalásakor. A népzene ősrétege című fejezetben a rokon népek zenéjével való kapcsolatokat és a nagy felfedezést, ötfokú dallamaink keleti eredetét tárgyalja. De a következő fejezetekből kitűnik, hogy ezeken túl régies hagyományunkban számos más műfaj is létezett, mint a gyermekdal és regősének, a sirató, valamint a különféle kölcsönhatások révén létrejött hatalmas népdalkincs, melyek mind régi stílusú népdalaink körét gazdagítják. A népi kölcsönhatások mellett a műzene hatását is nyomon lehet követni. Ilyenek a liturgikus zene, a gregorián, az egyházi, népének, a világi műzene és a virágének. A hangszeres zenének külön fejezetet szentel Kodály, majd kimutatja a legújabb, szinte szemük előtt kialakult új stílusú magyar népdal kapcsolatát mind a régivel, mind a népies műdallal. Az újabb gyűjtések nyilvánvalóvá tették, hogy az eddiginél sokkal differenciáltabban kell elképzelnünk régi stílusú népdalaink rétegződését. Hiszen, ha jól meggondoljuk, legalább egy ezred év felgyűlt értékeiben van dolgunk. Nehéz elképzelni, hogy elődeink, ez a dalos, táncos, sok gondja baja közt is jókedvű nép évszázadokon át beleragadt volna egyetlen zenei stílusba. Kodály így ír erről 1937-ben. Eleinte zavarba ejt a népdalok sokfélesége, még a népies műdal irodalom kirekesztése után is, nem egy stílus, de a stílusok egész sora bontakozik ki a vizsgáló előtt. Melyik ezek közül a magyar zenei nyelv régi törzse? Melyek az oldalágak? Ráoltott jövevény stílusok, kölcsöndalok. Csupa oly kérdés, melyre ma még alig lehet véglegesen válaszolni. Nem csak mert az erre szükséges vizsgálatok nincsenek végrehajtva, de még a vizsgálandó anyag sincs meg, s részben nem is lehet meg soha. A nyelvtudomány és őstörténet élesen megvilágította már a magyarság kialakulásának útját. Végig mehetünk ezen az úton, sem a magyarságnak, sem semmiféle népnek, amelyel a magyarság az 5. és a 15. század között érintkezett, nem maradt fenn egyetlen hangnyi egykorú írott zenei emléke sem. A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a népé. Amerre járt, amint nőtt a nép, zenéje vele járt, ami hatott a nyelvre, hathatott a zenére is. Egykorú adatok minden reménye nélkül a rokon és érintkező népek vagy azok utódainak zenéjére vagyunk utalva. Azon kellene végigmennünk, keresve a rokonságot. Csak hogy e népek zenéje jóformán még feltáratlan, tudományos feldolgozásuk a kezdet-kezdetén van. Egyedül a finn nép rendelkezik gazdag zenei gyűjteményekkel. Zenéje azonban annyira távol áll a magyartól, hogy eddig lényeges egyezéseket kimutatni nem sikerült. Eddig az idézet. Együttesemmel nemrégiben Lübeckben, ebben a csodálatos északnémet városban jártunk, és koncertjeinken a magyar népzene dialektusait mutattuk be zenével, táncokkal. A műsor után vendéglátóink azt kérdezték tőlünk a vacsora mellett, hogy milyen egy igazi, tipikus magyar népdal. Azt kellett mondjam, hogy ilyen nincs. Viszont van egy sereg népdal stílusunk, amelyek mind a magyar hagyomány részei. És mivel a hangszereink is kéznél voltak, sorban mutattunk egy-egy jellegzetes példát a pentaton ereszkedő kvintváltó daloktól kezdve, a psalmodizáló, a diatonikus sirató, a dudakanász, majd a régi és új stílusú kisambítusú dalokon át, a Rákóczi dallamkör, az emelkedő szerkezetű, végül az új stílus darabjaig. Szóba került ezeknek a keleti gyökereken túl az európai zenékkel, például a némettel való kapcsolata is. Nem csak a németek csodálkoztak, hanem honfitársunk Eszterházy Péter is, akinek felolvasó estjét zenélve vezettük be egy lübecki katedrális szentélyébe. Tanult ember létére még ő sem hallott ezekről soha. Játszhattunk volna csupa pentaton ereszkedő kvintváltó dalt is, amelyel azt a képet mutattuk volna magunkról, hogy mi kínaiak vagyunk.

Ez persze nagyon jól jött akkor, amikor a Habsburgok gyarmatosító törekvéseivel álltunk szemben, és bizonyítanunk kellett, hogy mi mások vagyunk, velünk nem lehet csak úgy elbánni. Most azonban nem hasznos a különállásunkat, idegenségünket hangoztatni abban az egyesülő Európában, amelynek az egyik legrégebben megszilárdult állama voltunk már 1000 évvel ezelőtt. Most azt kellene megmutatnunk, hogy sokoldalú európai kultúránk révén bennfentesek vagyunk. Nem lehet minket csak úgy kihagyni a közös alakulat előnyeiből. Nem keletről ide szédelgett munkavállalókként kell ránk tekinteni, hanem őslakosokként. Hiszen a népvándorlás folyamán mindenki keletről jött ide, alig néhány évtizednyi különbségekkel. Bár ahogy elnézem, marketing ügyben sajnos mindig gyengék voltunk. Valahogy mindig sikerült rossz ötletekkel rossz helyen előállni. Jó lenne ezen már változtatni. Itt a legfőbb ideje, hogy a valódi értékeinket tárjuk a világ elé, amit persze itthon kell elkezdeni. Meg lehet persze érteni azt a nagy eufóriát is, amikor Kodály és Bartók a mindent elfedő népi és műzene mögött felfedezett egy ősi, méghozzá keleti kapcsolatokat mutató zenei réteget. Kodály azt írja erről, miután áttanulmányozta az osztrák Lach által fogolytáborban gyűjtött cseremisz népdalokat. Van egy kis rokon nép, a mári, vagy cseremisz, ami ennek zenéjéből eddig napfényre került, a magyar népzene egy rétegével oly meglepő és mélyen járó hasonlatosságot mutat, hogy ősi összefüggésükben már ma is alig lehet kételkedni. Annál kevésbé, mert a magyar dalkincsnek éppen az a rétege leginkább idegenszerű Európában és a körüllakó népek közt. Viszont amerre csak magyar lakik, mindenütt kimutatható. Ha kiveszőben vannak régi, csak öregek közt élő típusai, tovább él változott formák között a fiatalság dalaiban, mint a réginek szerves folytatása. Ezt a réteget jellemzi az ötfokú hangsor és az alsó kvinten ismétlődő dallamszerkezet.

Ez a felfedezés oly nagy érdeklődést váltott ki, hogy azóta is szinte elhomályosítja a többi kutatnivaló fontosságát. Az iskolában régi népdalstílusként csupán egyféléről tanultunk, az ereszkedők vintváltó pentaton dallamokról. Népművelők serege próbálta rávenni az éneklő ifjúságot, hogy az általuk ismert és kedvelt dalokat felejtsék el, és helyettük az újonnan felfedezett ősi dalokat énekeljék. Rendkívül veszélyes dolog az ilyen túlbozgóság. Leggyakoribb következménye az szokott lenni, hogy az érintettek felhagynak mindenféle énekléssel. Kodály és Bartók bármennyire utálták és hogy félművelt kortársaik a népies műzenét tekintik egyedül magyar zenének, sohasem lázítottak a magyar nóta ellen. Kodály mindig is a teljes magyar dalhagyomány megismerésére és vizsgálatára buzdított. Csak az volt mindkettőjük véleménye, hogy minden műfajt a maga helyén kellene kezelni. Ezt ma sem gondolhatjuk másként. És mivel a parasztok által közvetített archaikus magyar hagyomány az akkori társadalom számára teljesen ismeretlen volt, érthető, ha ennek ismertetésére különös hangsúlyt fektettek. Meg kellett értetni a közvéleménnyel, hogy a futó popzenei trendi mellett komolyabb, értékesebb vonulatok is vannak a tarsolyban, amelyek felhasználhatóak lennének mind a magas, mind a köznépi kultúra megújításához. Az idők folyamán érdekes módon a zenei vonalról mindinkább az etnikai származásra, az eredet kutatására tevődött át a hangsúly, ami csak azért sajnálatos, mert az egy egészen tét nélküli, de viszont annál ingományosabb terület. Mind a zene, mind a nyelv olyan jelenség, amely nem genetikus úton öröklődik. Ezért a történelem folyamán gyakran előfordult még többszörös nyelvcsere is, elég csak a legjobban dokumentált bibliai népre gondolni. A zenei divatok még ennél is könnyebben képesek nyelvi határokon túlterjedni. Életem legnagyobb meglepetése volt, amikor Szófiában bolgár nyelven énekelt, románcnak nevezett magyar nótákat hallottam. S ha jól tudom, nem ettől vagyunk rokonok.

Dobszai László véleménye szerint a pentaton ereszkedő kvintváltó dalok zenetörténetünknek az eddig tárgyaltnál későbbi korszakára vezethetők vissza. Nyilvánvaló, hogy az ótörök népek körében élő magyarság tőlük hozta a nagyívű ereszkedő dallam elképzelést. De a kvintváltás szerkezetté rögzülése valószínűleg későbbi és a magyarság által hozzátett lelemény. Műsorom célja persze nem az, hogy őstörténeti kérdésekbe bonyolódjak, hanem inkább az, hogy ezt a gyönyörű stílust bemutassam, lehetőleg minél több hangzó példával megtámogatva az ismertetést. Először is lássunk egy rövid zenei jellemzést. Ehhez Dobszai László Magyar Zenetörténet és a Magyar Dal című könyveiben található tömör magyarázatokat használtam fel. Dobszai László ezt írja. E stílus mögötte nem lehet recitatív vagy más kötetlen szerkezetű hátteret kimutatni. Dalszerűek, többségük melodikus rubátó. Valószínűleg kezdettől fogva a kötött, főként négysoros strófa szerkezettel kapcsolódtak össze. Sőt, eredeti sajátságú lehet az is, hogy a sorok hossza nagyjából egyenlő, ha nem is feltétlenül egyenlő szótagszámúak, mint ma a többségé. Ötfokú dallamok, de másképpen, mint a pentatonos iratok voltak. Itt nem egy kis terjedelmű dallammag bővítgetésével érjük el a nagyobb ambitust, hanem a dallam lényege a tág hangzási tér kitöltése, a nagyobb, dallamos hangközök alkalmazása. A dallam az alaphang és oktávja közé kifeszítve nagy lélegzetű kiáltás vagy sóhaj. Az érzelmi tetőponttól való fokozatos, de nem összeroskodó lecsillapodást tükrözi az ereszkedő dallamvonal. A leereszkedést egy fontos hangnemi osztópont rendezi. Az alaphang kvintje a dallam közepén, a második sor végén. Az oktávnak ez az osztása egybeesik a klasszikus európai képlettel, mely az ezredforduló táján lesz általánossá. Fellül kvart, alul kvint, egyenlő egy oktáv. Az ereszkedő dallamívből és a hangnem két zónás elképzeléséből csak egy lépést kell tenni, hogy a dallam két fele, az oktáv és kvint közé rendeződő első fél, és a kvint és az alap közé rendeződő második fél, jól hallható párhuzamossága motivikailag is kifejeződjék. Vagyis ne csak a második és negyedik sor záróhangja rímeljen egymásra, hanem a hozzájuk kapcsolódó dallamok is többé-kevésbé összecsiszolódjanak, kvint távolságból egymásra feleljenek. Az egészen pontos kvintválasz valószínűleg későbbi fejlemény, voltaképpen elszegényedés. A kvintváltás pontosságát eleve nehezíti az, hogy a két zóna nem egyenlő ambitusú. A stílus legklasszikusabb darabjai azok, melyekben a pentatónia hangjai egymással sokféle viszonylatba lépve egyenlően fontosak, s inkább kacskaringós, az ereszkedést lassító, oda-vissza mozgásokkal alkotnak dallamilag feszült ívet, melyet ugyanakkor elrendez a kvintváltás. Ilyenkor szinte esztétikailag jól eső ellentét van a kuszaságra törekvő dallamvezetés és az áttekinthetőséget segítő kvint megfelelés között. Kodály tanulmányai nagy számmal sorakoztattak fel a stílus darabjai mellé párhuzamos cseremisz és csúvas dallampéldákat. Különösen feltűnő volt a pontos kvint megfelelés törvénye a cseremiszeknek sokszor másfél oktávot is bejáró nagy dallamaiban. Így kézenfekvő volt a következtetés, a pentaton kvintáltó stílusban a magyarság igen régi, még a cseremiszekkel közös saját dallamai maradtak fenn. Újabban azonban Vikár László gyűjtése és vizsgálódásai alapján kétségek merültek fel e rekonstrukcióval szemben, nem csak a feltűnő különbségek figyelmeztettek óvatosságra, mely a cseremiszek és a magyar kvintváltó stílusa között észlelhetők, de az is, hogy úgy látszik a cseremiszeknek is, a csuvasoknak is csak kicsiny, egymás szomszédságában élő csoportja ismeri. Vikár szerint nem lehetetlen, hogy a cseremiszeknél egyenesen újabb stílusnak számít. De ha itt nem kínálkozik is összehasonlító anyag, másút még kevésbé. Az európai zenében itt-ott feltűnő kvintváltó nyomok kapcsolata a magyar kvintváltással még távolabbinak bizonyul. De talán nem is a kvintváltásra kellene kizárólag figyelni, mely önmagában csupán egy szerkesztési elv, hanem inkább a dallami tartalomra, a dallamképzésre, a motivumokra. Ez, ha eltekintünk a kvintváltástól, a török-tatár népeknél talán legközelebbi rokonságra. Az a nagyívű, dallamos rubátó, melyről beszélünk, az az ereszkedő, erősen kidolgozott pentatónia az ő dalaikból árad a miénkhez hasonló erővel, csak éppen a kvintváltás rendező hatása nélkül. Mindezek alapján a következő, ha nem is bizonyított, de valószínű kép bontakozik ki előttünk. A magyarság az ótörök népekkel való együttélés idején, esetleg csak a Fekete-tenger környéki lakóhelyén, találkozhatott ezzel az új, ízig-vérig pentaton dallamos stílussal.
A találkozás mély hatású volt. Nem csak intenzív befogadással tette magáévá a magyar slágernyelvet, hanem alakított is rajta. Egyre kevésbé látszik vakmerőnek az a feltételezés, hogy a magyar kvintváltó stílus, mint enemben kétségkívül a legklasszikusabb, a párhuzamokhoz mérve legkirajzoltabb alak a türk dallamosságnak, ereszkedő pentatóniának és a magyarság zenei ösztönének találkozásából jött létre. Vitás még, milyen kapcsolatban állhat vele a cseremiszkvintváltás?

A magyar népzenekutatás formai alapon öt nagy csoportba osztotta a pentaton kvintváltó ereszkedő dalokat. Itt szeretném megjegyezni, hogy azért kell ilyen papagáj módon ismételgetni, hogy pentaton, kvintváltó, ereszkedő, mert ezek mindegyike külön zenei tulajdonság, és más stílusokban, más összetételben is megjelenhetnek. Jelen esetben az a fontos, hogy a három szerkezeti elv együttesen jelentkezik. Van tehát egy ereszkedő dallamvonal, amely történetesen pentaton hangsort használ, és mindehhez csatlakozik a kvintváltás is. De léteznek dur, hangsorú, ereszkedő, sőt kvintváltó dallamok is, amint erről majd későbbi adásaink egyikében szó is lesz. Mint ahogy találunk ereszkedő, de nem kvintváltó dallamokat is. Olyan ez, mintha azt mondanánk, ma a szőke, kékszemű, nagytermetű emberekről fogunk beszélni. Jövő alkalommal a barna, kékszemű, kistermetű embereket kerítjük sorra. Következik most a stílus emblematikus darabja, a híres páva dallam. A röpű páva talán leghíresebb rabénekünk. 1934-ben került elő Somogy megyéből, azóta is csak néhány adat erősítette meg ugyanonnan. Mégis nagy jelentőséget kapott két okból. Egyrészt egy kiterjedt dallamcsaládnak legtömörebb, legvilágosabb, szinte összefoglaló alakja, emiatt népzenetudományunkban egy csoport névadója lett, páva család. Másrészt Kodály Zoltán énekkari és zenekari feldolgozása révén lett közismerté, és minthogy Ady Endre is ismerte szövegét, egyik versének kiinduló pontjává tette. A páva az utóbbi évtizedekben a szabad gondolatnak, szépségnek, természetes életakarásnak szimbólumává lett a magyar köztudatban.

0: Ha ezt a rubátó dallamot táncritmussal rántjuk össze, akkor szinte teljesen más dallamhatását kelti, pedig hallhatjuk, ugyanazt a dallamvonalat követi, mint az előző darab. Ez lehetett a stílus túlélésének az egyik titka, hogy a magyar fejekben élő ótörök dallamvonal az újonnan érkező táncdivatokhoz is gátlás nélkül hozzáilleszthető, és így tovább használható volt.
1: Hol haltál az éjjel, tönöge madár? Ablakodba haltom, kedves violám, mérben nem győztél, tönöge madár? Féltem az urattól, kedves violám, nincs itt

Annak, ha ma hazaért, jaj lesz neked rózsám, hogyha nálam ér. Énekelte pápa Józsefné, 66 éves bátai asszony. Túra disznó a verembe, csak a füle látszik, bokor mellett a kanász, menyecskével játszik, megösmerem a kanász, csak a járásáru, csönge-bönge a celláru, fényös baltájáru. Túra disznó a verembe, csak a füle látszik, bokor mellett a kanász, menyecskével játszik, megösmerem a kanász, csak a járásáru, csönge-bönge a celláru, fényös baltájáru.

Természetesen másfajta tánctípusok is felvettek ereszkedő pentaton és kvintváltó dallamokat. Most egy dunántúli körtánc, a karikázó egyik legkedveltebb dallama következik. A körtánc Európa szerte jól ismert régi középkori táncforma. Zárt körben, egyszerű sétáló és forgó lépésekkel járják. Korábban rituális táncként a mulatság nélküli bőti időszakhoz kapcsolódott, később a szervezett mulatságok rendjében, a tánctünetekben, a táncciklus kezdésekor is helyet kapott. A szövegben szereplő szilva szerelmi jelkép.

0: Világi.
1: Szótag szám tekintetében is igen nagy a variációk száma. A dallamvonal egyfajta gumicsont, amit tetszés szerint lehet nyújtani, zsugorítani, ahogy az énekelni kívánt vers megköveteli. A most következő dalok énekese, a karádi Tóth Imre, személyes ismerősöm volt, dalát a Kecskeméti Fesztiválon rögzítettem. Érdemes megfigyelni azt a szabad szótagszám variálást, amit már Tinódétól is ismerünk, és bizony írott formában döcögő kezdetleges formájának tűnt. Itt a bizonyíték, hogy énekelve ez egyáltalán nem hátrány, hanem rugalmas kreativitás. Utána hegedű muzsikát hallunk Szentáról.
2: Aranyos kis boros, övágem, sövágem állőttát, leveszem, oletárod előtt, könyörgöm, iszom egyet csokkot, nyöszörgöm. Elástam a pénzem, szomjazom, kiszárod a torkom, hogy ha nem ihatok, így járok én mindig. Bort iszik, még a támátőbá nem viszik, majd ha a támátőbába viszik, Istán úgyse többé nem viszik. Szent Balázsi Pista vagyok én, Szent Balázsi Birkát őrzök én. Ejrá, juhó, juhó, juhó, juhó, juhó, Balatonyon megáll a hajó. Elszaladt a siska disznó kilánc malacából, utána mén a kamasz legi fényes baltájából. Én megállj, siska, megdoblok, hónap zérá pecsenni megharaplok. Hüsgé disznója verekből csak a füle látszik, kamasz legény bokorolott menyecskével játszik. Csóri kamasz, mit főztél tüdőt kaposztából, mivel rántotta bele hasaszolomával. Ott áll egy az öregnek, ott a melyó tallol, ha nem eszik az öreg, vágd a pofájából.

Végtelen a változatosság az ütembeosztás tekintetében is. A három osztatú dallamsorokat szaknyelven tripódikusnak mondjuk. Az ilyen dallamok érdekes módon elcsúsztatják a fő hangsúlyokat a kétnegyedben zajló tánc zenéjében, ami csak színesíti a táncolást. Hallgassuk meg előbb az énekelt forma fonográf felvételét, majd a bogyiszlói zenekar előadásában az előbbi és a jelenleg tárgyal dallamot összefűzve.

A 19. század elején támadt népies divat hatása alatt költőink számos népdalt írtak, vagyis egy elképzelt népi stílust utánzó életképszerű verset. Petőfinek néhány ilyen verse a népkörében is kedvelté vált, olykor régi dallamokat is húztak rá, s kissé átalakítva valóban népdalá lett, mint a jelen szöveg is. A dallamtípus érdekessége a mezőségen, Szilágyságban, Szabolcs, Szatmár megyékben is elterjedt.

Erdélyszerte ismert, mondhatnám, slágerdallam a következő. Elsőként egy korai fonográf felvétel Székelyföldről, majd egy bukovinai ének és hegedűjáték következik, melyet Magyarországra áttelepültektől vettem fel a 80-as években. Végül pedig az alsótőki lakodalomból hallunk egy részletet, ahol kérésemre játszották el ezt a dallamot, ám a szövegét már elég nehezen bányázták elő az emlékezet mélyéből. A prímás, a 74 éves Csoma Ferenc Bezzeg tudta, és nagyon szép, erdélyesen, Bartók szavaival rendetlenül páros táncként muzsikálta.

0: Azóta. Sőt, a földön citorázott, s kilenc a sútúból játszott.
1: Vagyok az istenben.

0: stílus kissé merevebben kvintváltó és pentatóniában is szegényedő csoportjai valószínűleg már a honfoglalás utáni századokban sarjadtak az ősi törzsről. Hallgassunk meg ezekből is néhányat.
1: Megígéd rá az ország, nem marad három ház, a papíkantóri, a kedves rózsami. Megígéd rá az ország, nem marad három ház, a papíkantóri, a kedves rózsami.

0: lírai dologban kedvelt kvintváltó dallam kapcsolódik csúfolódó szöveghez.
1: Mihály bír a zöld erdőbe, fémlik az kard az övébe. Mihály bíró, olyan bíró, ötön haton teszik lóra. Mégsá tudja, hol a lova, mégsá tudja, hol a lova.

0: még se tudja, hol a lova. Hozd ki már is kentáramat, kenteríjuk meg a vámot. Több szénákot, hogy ne égye, több szénákot, hogy ne égye.
1: A következő dal szövege hajnali ének. Ez a műfaj a lovagi középkorban nyúlik vissza. Táncdallamként is kedvelt.

0: el a lábon.
1: A kétütemes motivumok ismétlésével vagy szekvenciázó ismétlésével kibővített hadsoros, talán hangszeres eredetű kvintváltó darabok ma is nagyon népszerűek, közismertek.
2: Van egy malom, kubánatok, élnek azon helye, ha

0: A hármas hangsúlytagolású balassi strófa szerkezettel is találunk dalokat ebben a kategóriában.
1: Hajdunáról fúj a szél, feküdj mellé, majdnem ér. Dunáról fúj a szél, nem fekszem én kám mellé, mert nem leszök a kendé. Dunáról fúj a szél, ha Dunáról nem fújna, illa hideg sem volna. Dunáról fúj a szél, hajdunáról fúj a szél, feküdj mellé, majdnem ér. Dunáról fúj a szél. Hajdunáról fúj a szél, feküdj mellé, majdnem ér. Dunáról fúj a szél, nem fekszem én kán mellé, mert nem leszök a kendé. Dunáról fúj a szél.

Ebbe a körbe sorolták be az úgynevezett citrusfadalokat is. Külön csoportot alkotnak azok a pentaton ereszkedő kvintváltó dallamok, amelyekben más stílusok jellemző elemei is megjelennek. Ilyen a szeszélyes dallamvezetés, amely a pásztor stílus főjellegzetessége, de találkozunk a psalmodizáló stílusok felé mutató vonásokkal is.

0: S kerek udvar kicsi ház, benne rózsám mit csinálsz? Csinogatom magamot, várom maga lombomot. Sima bizon nem várom, fel a kajszak sem bánom. Elindítják az utcán, két kerekű kotyiga. Visszatérés a Duna, három szürke paripa. Visszatérés a Duna, három szürke paripa. Szeress ingem, te fecske, rakácsini menyecske. Szeress ingem, szeress mart, vasárnapra keres mart. Barossúi kocsmáros, van-e borodáruló? Vagyon bizony nekem jó, adj egy okát hitelbe. Adj egy okát hitelbe, hogy ígyam meg kedvembe. Akkor így áll kedvedbe, mikor pénz a kezedbe.
1: Végezetül hallgassunk meg néhány darabot a stílus legújabb rétegéből. Ezek a 18.-19. századra tehető eol, dor ereszkedő tételek a pentatóniát már csak emlékként őrzik. Ritka köztük a parlando, inkább rubátó jellegűek vagy giustók. A stílus az egész nyelvterületen ismert, lírai dalok, balladák, régi és újabb mulató tánc és ivonóták kapcsolódnak dallamaihoz. Szokásanyag szinte soha. Alkalmazkodó ritmusuk az új stílust készíti elő.

0: vissza.
1: Sédes anyám, gyengén nevelt engemet, mégse tudja s az ingyász életemet. Mikor tudná s az ingyász életemet, éjjel-nappal siratgatna engemet. Édesanyám, ne sirassál engemet, menjél haza, ne váljád az ecsémet.
2: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
4: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Május 11-e hétfő van, indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Esténként 3 órányi világzenével töltjük meg az étert. A héten nagyon sok vadonatúj felvétellel a világzenei szintén legfrissebb muzsikái szólnak. Ma este például rögtön az első órában Szenegából. Aztán másik heti sorozatunk a világzenei feldolgozások. Nagyon sok különleges feldolgozás szól nálunk egész héten. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Kezdjünk most a Parnograsz zenekarral, azzal a csapattal, amely megkapta az év hangszeres előadója díjat 2024-ben a Petőfi zenei díjak átadásán. Következzenek ők, a Parnograsz, Nincsen pénzem, se késem.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

0: legyen be hozzá!
1: Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten sok világzenei újdonság szól, ilyen a következő muzsika is. Ablaye Sissoko és Cyril Brotto közös felvételével folytatjuk. A szenegáli koraművész és énekes Ablaye Sissoko és az okszitán harmonikás első találkozásából szinte azonnal barátság és zenei párbeszéd született. Sissokót régóta vonzotta a harmonika hangja, amelyről úgy beszél, mint egy szárnyait kitáró madár. Brotto számára pedig a 21 húros kora maradt a titokzatos és varázslatos hangszer. Közös munkájukban két hagyomány, két táj és két belső világ találkozik. Franciaország egy része az okszitán terület, illetve Szenegál. Brotto a hegyek felől érkezik, Sissoko pedig a szenegáli Saint-Louis Atlanti partvidékének emlékeit hozza magával. Zenéjükben ez a találkozás nem látványos gesztusokból, hanem figyelemből és nyugalomból épül fel. Egy francia nyelvű felvétel szól tőlük, következik Ablaye Sissoko és Cyril Brotto közös muzsikája 2025-ből most a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ezen a héten rengeteg világzenei feldolgozást hallhatnak nálunk. Következik most az El Condor Pasa. A Simon és Garfunkel duó 1970-es Bridge Over Troubled Water című lemezén jelent meg. Úgy indul, mint egy perui népdal, és nem is véletlenül. A zeneszerző Paul Simon 1969-ben heteket töltött Párizsban, színházi előadásokban lépett fel, és mindeközben megismerkedett a dél-amerikai Los Incas zenekarral. Ők játszották Párizsban a Paso del Condor instrumentális változatát, amelyet az amerikai zeneszerző minden este elment meghallgatni, teljesen beleszeretett, majd úgy érezte, erre szöveget kell írnia. A meglepetés később érte, ugyanis nem tudta, hogy ez nem egy népdal, hanem Daniel Robles 1913-as szerzeménye, amelyet be is regisztrált az Egyesült Államokban, így az jogvédett lett. Paul Simon, amikor megírta hozzá a szöveget, a Los Incas-tól még Párizsban azt az információt kapta, hogy népdal, de később be kellett vonni a szerzők közé a valódit, Daniel Robles-t is. A Peña zenekar készítette el a harmadik évezredben a dal világzenei feldolgozását, jó részt ismeretlen muzsikusok társulásával, de nagyon jól sikerült. Hallgassuk tehát az eredetileg 1913-as dal átiratát, játszik a Peña, a dal pedig az El Condor Pasa.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Játszik nálunk már is az Orquesta Romántica Milongera, ez egy argentin tangó zenekar, amely a 21. századi tangó úttörőjévé vált. A formáció különös figyelmet fordít a társadalmi és zenei szokások változására, fejlődésére, mind a fizikai, mind az online virtuális térben. Élő előadásaik során a közönség autentikus argentin milonga élményben részesül, míg online jelenlétükkel, különlegesen magas színvonalú videóikkal új szintre emelték a tangó megjelenését. Az Orquesta Romántica Milongera célja, hogy visszatérjen a tangó eredeti alkotóihoz, és megtalálja azt az erőt, amely a ma már örökzöld dallamokat létrehozta. Szerintük a tangó mindig is igényli az emberi jelenlétet, még modern digitális korunkban is. Ellentétben a legtöbb mai zenével, amely az egyénre fókuszál, a tangó alapja a páros tánc, így a zene kollektív élményt nyújt. A zenekar tagjai úgy vélik, hogy a tangó összeköti őket gyerekkorukkal, az iskolával, nagyszüleik rádiójával és azokkal a dalokkal, amelyeket gyermekeik dúdolnak. Vérükben hordozzák a műfajt, zenéjükben és előadásaikban a romantika érzése dominál, legyen szó a formáció tagjai közötti kapcsolatról, a táncoló párokról, vagy a tangó és más műfajok fúziójáról. Ennyit róluk szövegben, játszanak most ők egy 2024-es felvétel. Erről következik az Orquesta Romántica Milongera Argentinából.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, iráni muzsikusok következnek.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Most folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása egészen éjfélig. A héten rengeteg világzenei feldolgozással ezúttal meghallgatjuk a Clocks című Coldplay slágert a Buena Vista Social Club tolmácsolásában. Aztán egész héten sok világzenei újdonság szól. Ebben az órában például egy már 2026-ból, félig az Egyesült Államokból, félig Ausztráliából. És most is új világzene következik iráni muzsikusoktól, a Rastak zenekar felvételez, az Azadi.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Sok újdonság szól nálunk egész héten, ilyen a következő muzsika is. Folytatjuk már is Tenzin Chogallal, aki Tibetből indult, 12 évet töltött diákként Indiában számüzetésben, majd végül Ausztráliában talált otthonra. 2026-os albuma a Be the Sky, a főként operáiról, szimfóniáiról és kamarazenéiről, na meg filmzenéiről ismert Philip Glass közreműködésével készült, és a 14. Dalai Láma 90. születésnapjára szánt zenei felajánlásként született meg. Ez a korunk tehát a tibeti hagyományos hangzást kortárs klasszikus elemekkel kapcsolja össze. Megszólal benne például a dranyen, ez a hosszú nyakú faragott lant, amelyet gyakran pengedővel szólaltatnak meg. Továbbá bambuszfuvola, zongora és gyerekhangok is szerepelnek a dalban. Chogall számára ez a lemez nem csak baráti együttműködés, hanem személyes emlékezet is. Saját történetét, a tibeti közösség hangját és spirituális örökségét is beleírta a dalokba. Az egyik felvételben több mint 100 gyerek éneke hallható, máshol ősi tibeti szövegek és saját versei találkoznak a már említett közreműködő Philip Glass meditatív zenei világával. Hallgassuk tehát a tibeti származású Tenzin Chogall muzsikáját 2026-ból, ez a River of Joy.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egész héten világzenei feldolgozásokat gyűjtöttünk csokorba, egy ilyen jön most is, egy nemzetközi siker világzenei feldolgozása. Az eredeti 2002-ben jelent meg a Coldplay A Rush of Blood to the Head című lemezén. És mint sok Coldplay dal, ez is a szerelemről szól. Egy olyan kapcsolatról, ami nagyon intenzív, konfliktusos, és emiatt a drága idő elvész a szerelmesek számára. Majdnem le is maradt a korongról. A zeneszerző Chris Martin át akarta tenni a következőre, de miután megmutatta egy barátjának a demót, és ő nagyon lelkes lett, befejezte a dalt. Azért is, mert ezen barátja szerint nem csak a szerelemről, de az idő fontosságáról is szól ez a zene. Egy évvel később a dal Grammy-t kapott, amelynek átvételekor Chris Martin a dalt a néhai Johnny Cash emlékének ajánlotta. És mellesleg ez lett a Coldplay egyik legnagyobb slágere. Aztán 2006-ban a pusztító indiai óceáni szökőár nyomán számtalan világhírű muzsikus állt össze a kubai Buena Vista Social Clubbal, hogy saját világsikereiket a kubai zene közegébe helyezzék. Közreműködött többek között a YouTube, a Kaiser Chiefs, az Arctic Monkeys is. Ráadásul újabb környezeti katasztrófák, a Katrina hurrikán és az ázsiai földrengések szedtek újabb rengeteg áldozatot, és így már általában az éghajlatváltozásra akarták felhívni a figyelmet. A bevételt természetesen a környezeti katasztrófák sérültjei és áldozatainak családjai kapták. A dalokat Havannában vették fel és Londonban keverték. Ilyen tehát a Coldplay zenéje, a Buena Vista Social Club közreműködésével. Ez a Clocks itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egy afro-kolumbiai csapattal folytatjuk, amely az Egyesült Államok kiváló kolumbiai származású zenészeiből áll. Dalaikkal felidézik San Basilio de Palenque település életét, amely az első szabad afrikai diaszpóra városa volt az amerikai kontinensen. Zenéjük a kumbia ritmus csoporthoz tartozik, a kumbia pedig a nemzeti tánc Kolumbiában. Sok változata létezik, ők azt játsszák, amelyben felhasználják a benszülött indiánok fúvós hangszereit, például a gaita fuvolákat. Mindennek az összefoglaló neve bullerengi, amely a legafrikaibb a kumbia ritmusai között. A gyarmati időkben Afrikából behurcolt rabszolgák nem felejtették el szülőföldjük szertartásait, és amikor lehetőségük nyílt rá, titokban gyakorolták azokat, mert gazdáik nem engedték volna őseik hagyományainak követését. Az első palenkék szökött rabszolgák által épített deszkafalakkal védett város erődök megalakulásától a feketék megoszthatták egymással ősi szokásaikat, és így alakultak ki a napjainkban is jellemző kulturális jellegzetességek, köztük a bullerengi, amely a mai napig az említett település San Basilio de Palenque lányainak nővi avató tánca. A bullerengi a szertartásos gyászolást is kísérheti zenével és tánccal, ezt lumbalúnak hívják. Az afrikai gyökerekre a férfi és női természetű dobok használata is utalt. Mikor a spanyol uralom megdőlt, sokan vándoroltak a palenkékből az ország más tájaira, ott is életben tartva zenéjüket és táncaikat. Így terjedhetett el a bullerengi az egész északi parton. Hallgassuk most a Rebolu csapatát. Kiváló kolumbiai zenészek az Egyesült Államokból. Tiszta kolumbiai energia szól. A dal tőlük a Mi Mulata.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következik Tóri Kunda.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk most a Népek Dalait. Ez a világzenei válogatás egészen éjfélig, benne pedig folytatódik sorozatunk a különleges világzenei feldolgozásokkal. Ezúttal a Desafinádót hallgatjuk meg Astrul Gilbertoval, meg persze George Michael-vel. És másik sorozatunkkal is megyünk tovább, ebben a világzenei szintér újdonságait mutatjuk be. Most például nem sokára egy dalt az Egyesült Államokból. De a következő percekben 2003-ba ugrunk vissza, és következik a Touré Kundan. Ez egy szenegáli formáció, amely zenei sokoldalúságáról és politikai aktivizmusáról ismert. Több mint 40 éves pályafutásuk alatt 6 lemezt készítettek el, és olyan ismert zenészekkel dolgoztak együtt, mint Carlos Santana vagy a Talking Heads. Következik most akkor a szenegáli Touré Kundan muzsikája a Dankó Rádióban. Ez a Rapada.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonságot hallanak nálunk egész héten a színtérről, íme a következő. A kanadai Manitoba tartományban fekvő Peggy's First Nation közösségéből indult el, és 2026-os albumán éppen ehhez a helyhez keresi vissza az utat következő előadónk William Prince. A Further From the Country című korong már címében is ezt a belső távolságot méri fel. Mit jelent elhagyni az otthont, karriert építeni, és közben nem felejteni a gyökereket, azt, hogy honnan is érkezett az ember. Prince zenéje ezen a korongon bátrabb, rokkosabb hangzás felé nyit, miközben a dalok nagyon személyesek maradnak. Szó van bennük az otthonhoz fűződő ellentmondásos viszonyról, az őslakos művészként megélt előítéletekről és az apjához fűződő emlékeiről is. A lemez gyakorlatilag egy önéletrajzi vallomás, amelyen keresztül William Prince egyrészt a saját közösségét szeretné megmutatni a világnak, másrészt azt a hatalmas utat, amely során a nincstelenségből, ahogy egykor még zálogba kellett adnia a gitárját, odáig, hogy már Willie Nelsonnal lépett fel, szóval a legnépszerűbb színpadok kedvence lett. Következzen most William Prince muzsikája 2026-ból a Dankó Rádióban, Unroll the Wheel.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják. Ez a Népek Dalai. Egész héten rengeteg világzenei feldolgozás szól nálunk. Folytassuk most az egyik legkorábbi bossanova betöréssel. Ez volt az első dal a dél-amerikai kontinensről, amely megtartva saját stílusjegyeit sikert tudott elérni Észak-Amerikában is. A dal eredetileg válaszként született Antonio Carlos Jobimtól és Newton Mendocától, arra a vádra, amely szerint a bossanova azon énekesek új nemzedékének stílusa, akik nem tudnak énekelni. Később több angol nyelvű szövegváltozat is született, az első nemzetközi sikert pedig 1962-ben érte el a dal Stan Getz és Charlie Bird előadásában. Minden jelentős slágerlistán ott volt a Desafinado, mert persze erről van szó, és később a Rolling Stone magazin brazil kiadása minden idők 15 legjobb brazil dala közé választotta. Érdekes, hogy először 1958-ban vették fel, akkor a bossanova úgynevezett feltalálójával, João Gilbertoval. Rengetegen feldolgozták, csak néhány név a szinte végtelen listáról: Quincy Jones, Herb Alpert, Ella Fitzgerald, Sergio Mendez, Frank Sinatra, és abban a változatban, amiben már is halljuk, George Michael és Astro Gilberto. Sokan meglepődtek 1996-ban a teljesen különböző zenei világból érkező énekesek együttműködésén, de a meglepetésnek volt ereje, és a bossanovát új közönséggel ismertette meg. Érdekes, hogy George Michael portugálul énekel a dalban. Ezt hallgatjuk most. Következik a Desafinado, énekel George Michael és Astro Gilberto a Népek Dalaiban, a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dangu Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. A következő dal címe Kera Kera, ezt egy nemzetközi projekt a Szovál Diábi keretében hozták össze. Olyan a maguk műfajában már sikeres zenészek, mint például Mamani Keita, Mali, Aida Nosrat, iráni énekes, vagy Szogol Mirzai, iráni landművész. Az elnevezésükben a szovál perzsa nyelven kérdést, a diábi pedig választ jelent. A Niger-Kongó környéki bambara nyelven. Elmondások

zenei életre 2022-es lemezüket is, ami egy csillogó, lenyűgöző hanganyag kultúrák találkozásáról. Imerola egy dal, az előadó tehát a Szovál Diábi projekt, Mamani Keita mali énekes, Aida Nosrat iráni énekes, Szogold Mirzai iráni lantművész, Sziár Hashimi afgán tablajátékos és Rusán Filisztek kurd énekes közreműködésével. A dalban még hallhatjuk a francia-etióp Arat Kilo zenekart is. Íme a Szobál Diábi zenéje 2022-ből. A dal címe Kera Kera. Yang

Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalai, világzenei válogatásunkat hallották. Én búcsúzom, köszönöm figyelmüket, találkozzunk holnap este is 9-kor. A himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. A Tankó Rádióban a népek dalait hallották, a gyártásvezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt, én pedig a szerkesztőműsorvezető Szabó Tamás vagyok. Köszönöm figyelmüket!

Zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Magyar Zene Rádiójának 1 órás zenei összeállítását, a Húsz csak prímást. Tartsanak velünk, hogyha tehetik, hamarosan Farkas Zsolt énekli el ifjabb Magyar Imre és Kodai László hallgatóját, Én is hittem egyszer. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara muzsikál, akiket majd Lakatos Miklós együttese követ, Somogyi Erika pedig elénekli nekünk a Cserkuti Sándor Muskátli Virág című andalgóját. Jó rádiózást kívánok, ha tehetik, tartsanak velünk!

Az imént hallott felvétel a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült. A következő pedig egy Dankó Rádiós gálán a Magyar Zeneházában 2023. december 21-én. Kalina Enikő és Dócs Péter énekel hamarosan, akiknek ifjabb Sárközi Lajos zenekara muzsikál. Most kezdődik a tánc, és ráérünk még Korábban hazamenni címmel. Azt követően az írás jól megmondja, Szerdahely János és Bakai Zsuzsa frissen hangzik el, Farkas Rozikától és Tordai Zoltán zenekarától.

Chica.

Vallomásra küldöm a szívemet. Maros vize folyik csendesen, tegnap éjjel álmomban. A dalokban közös, hogy a hamarosan hallható felvételek egy-egy dankóklub alkalmával készültek. A hallgató például Szász Katival és Baranyai István zenekarával Martfőn. Az Andalgó, mely Borzó Miska szerzeménye, Újvári Marikával és Miskolci Balogh Zoltán együttesével Válom. Tarnai Kis László pedig Tasnádi László csádását énekli. Ez a felvételünk pedig a Szentendrei Hamvas Béla Pest megyei könyvtárs színház termében.

0: nekem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a hány, de már ébren voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nótek.
2: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
1: Népzenék.

0: Egyenes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ha jól megöregszik, megvédül, nem szökik el, hogy ön sor a színéből. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leány meg a húszhoz közeleg. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb, a leányt meg a húszhoz közeleg. Piros a bor, pirosabbak a lányok, tudom én, hogy mit írnak a szabályok. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi

fiatal lány, öreg bor, csóka kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás.

repülök a babámra. Ha csak ott a felém, ha lemarul elém, akkor majd kacagok.

Dobj egy csókot felém, Bányai Aladács áldását hallhattuk, 60. kis gyöngyitörés, ifjabb Sárközi Lajos zenekarától. Ezt megelőzően Kalcagi Nagy Zoltán énekelt, Ha a jó bor megöregszik, Tolnai László és idősebb Szántó Ferenc dalát ifjabb Berki Béla zenekara játszotta el. Ez továbbra is a Hús csak prímás, itt a Dankó Rádióban, műsorunk felénél járunk. Végigmentem az Ormódi temetőn, ezzel a Füredi Mihály dallal folytatjuk, és egy 1997-es felvétellel, mely Kós Jánossal és ifjabb Sánta Ferenc zenekarával készült. Utána pedig a Simon Gáti Lányok című csárdás szól, Kutor Ferenc dala Zentai Annától.

Figy-Firigy című népszínmű dala, az Egri Ménes mint szürke, szerzőpárosa Relle Iván és Lányi Géza, előadói pedig Tekeres Sándor és Lakatos Sándor zenekara hamarosan itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. De előtte hallgassunk meg egy csádást Madarász Katalin előadásában. Váradi Aladár és Fekete Ferenc dala következik.

Hallgató Andalgó Csárdás és Friss következik. Evesi József és Malcali Frigyes dalát majd Zölde Petrezselyem címmel Kalmár Magda énekli. Nádor József és Acél Péter nótáját pedig Lovas Lajostól hallgathatjuk meg, Leszakítják a rózsát a szagáért. A művész úrnak Balogh Sándor együttese muzsikál. Darázs Miska andalgóját Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból játsszuk önöknek, mely Szóka Júliával és Budai Sándor együttesével készült. De csak azután, hogy meghallgatnánk Molnár Lászlótól Váradi Sándor és Bicskei Dániel hallgatóját.

fogják a rózsát a szagáért, az én szívem majd megszakad magáért. Leszakítják a rózsát a szagáért, az én szívem majd megszakad magáért. Ha maga egy

gyümölcsöt teszed itt, ha megéri. Minden kislányt érkezhet, ha megkéri. Ha gyümölcsöt teszed itt, ha megéri. De minden kislány téhez megy, ha megkéri. De a legény egy sem akar megélni, a mamával beszélni. Csak lányokkal menyecskékkel cicázni, jó lesz lányok a szívetekre vigyázni. De a legény egy sem akar megélni, a mamával beszélni. Csak lányokkal menyecskékkel cicázni, jó lesz lányok a szívetekre.

Vidovenyec János és Vejci Irma búfelejtőjére nem kell már sokat várni. Nem sokára Kapi Gábor énekli Johann János együttesével. Előtte egy 1981-es felvételről Morvai Károly és Tüttő János csádása szól, a Nem zörög a haraszt. Bura Kovács Andoré zenekara Bárány Pál Lászlónak muzsikál. Archív felvételről Sebő Miklós is darra fakad, Nyisd ki babám az ajtót, Lányok, lányok a faluban, és Édesanyám a kendőm. A művész úrnak Magyar Imre zenekara muzsikál, de csak azután, hogy Pere János elénekelné Balázs Árpád és Antal Iván hallgatóját, és ha jól hallom, már kezdi is.

0: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.
1: Kati! Kati, gyere ki! Gyere már!

utálnak, meg butárnak, megsiratnak engemet a leányok. Édesanyám a kendő, éreti a szerető, édes lányom adj oda, édes ugyattam oda, édes hat esztendő korom.

0: hiányzik.
1: Kedves hallgatóink, ez volt mai Hús csak prímásunk itt a Dankó Rádióban. Köszönöm valamennyi kollégám nevében a figyelmet, reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is. Ha ez így van, maradjanak még a Dankó Rádió mellett, és a folytatásban is hallgassanak minket. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra minden jót kívánok, ünneplő, verbunkos és friss

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely